elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van. Rádió.

0: Kukac.hungarika.ro oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Tájföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Nőtt a munkanélküliek száma Hargita megyében, erdélyi sikerek is születtek a színkritikusok díját adó gáláján. Hűvösebb időre számíthatunk, mint az ilyenkor megszokott. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Kalin Georgescu volt államfőjelölt, több tucat támogatója gyűlt össze hétfőn a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség bukaresti székhelye előtt. Kalin Georgescut hétfőn reggel uszodában menetállították meg a forgalomban, majd Mogosoájai otthonába vitték, ahol a nyomozók házkutatást tartottak egy csalási ügyben. Közben Razban Leu megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. Kalin Georgescuval kapcsolatban a Buzau megyei üzletember az Angel Pressnek eljutatott nyilatkozatában közölte, hogy 2024. januárjában tett feljelentést, miután állítása szerint több mint 1 millió eurót veszített egy végül meg nem valósult finanszírozási ígéret miatt. Nyilatkozata szerint az üzletember 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben teljesen megbízott. Azt állította, hogy 1,1 millió eurót fizetett előlegként egy 6 millió eurós külföldi hitelhez, amelyet befektetések kívánt felhasználni. Leu szerint a hitelt végül nem kapta meg, az 1,1 millió eurós garanciát pedig többszöri próbálkozása ellenére sem fizették vissza. Augusztus végére 4,7%-ra emelkedett a nyilvántartott munkanélküliségi ráta Hargita megyében, derül ki a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség közleményéből. Hargita megyében augusztus végén 5781 álláskeresőt tartottak nyilván, 155-tel többet, mint egy hónappal korábban. Közülük 1641-en részesültek munkanélküli segélyben, míg 4100-an nem voltak már támogatottak. Az ügynökség szerint a segélyezettek számának 205 fős emelkedése elsősorban a frissen végzett fiatalok nyilvántartásba vételével magyarázható. Erdélyi sikerek is születtek a színkritikusok díjának vasárnap esti budapesti gáláján. Kónya Ütő Bence a legjobb férfi főszereplő, Moldován Blanka pedig a legjobb női epizód szereplő díját kapta. Kónya Ütő Bencét a Gyergyőszent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház koprodukciójában készült Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért választották a legjobb férfi főszereplőnek. A színész egymást követő második évadban részesült színkritikusok díjában, az előző évadban a legjobb férfi epizód szereplőnek járó elismerést is megkapta. A kárpátaljai magyarok korábban biztosított jogainak teljes körű helyreállítását kéri a FUEN. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója Helsinkiben tartott kongresszusán egyhangulag fogadott el erről sürgősségi határozatot. A dokumentum egyebek mellett a magyar nyelvű oktatás teljes körű biztosítását kéri az óvodától a felsőoktatásig, valamint a magyar nyelv szabad használatát a közéletben, a közigazgatásban és a kultúrában. A FUEN üdvözölte az Ukrajna és Magyarország között megkezdett kétoldalú tárgyalásokat, ugyanakkor arra kérte az ukrán kormányt, hogy mielőbb ültesse gyakorlatba az elvi megállapodásokat és hajtsa végre a szükséges jogszabálymódosításokat. Változékony időre számíthatunk ma adáskörzetünkben, esőre a délelőtti órákban van esély, délután pedig a nap is kisüthet. Hűvösebb lesz, mint az ilyenkor megszokott, legtöbb 12-13 fokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: vagyunk 7 óra után. Jó reggelt, jihá mindenkinek. Szeptember 22-e van. Most mi van? Most már ősz van, csillagászati ősz van.
1: Igen, tegnap már elsirattuk a Bészabó kollégával. Bár ez is olyan, egy kicsit olyan, ahogy mondja a székelyembe, kicsit olyan lebarcált ez a dolog, mert nem lehet pontosan belőni. Azt mondják, hogy 21-e és 23-a között valamelyik percen a Föld pont ott van, csak lévén, hogy eléggé, tehát ha a radarba futnánk, nagyon fizetni kellene a Földdel. Eléggé nagy sebességgel szágul, de ezért nem mindig lehet pontosan belőni, hogy hol vagyunk.
0: Olyan mármint, hogy mikor lesz a napi egyenlőség?
1: Igen, tehát úgy percre, szájszra pontosan, hanem az ott valamikor több elé hátra csúszkál egy kicsikét, de tényleg csak órákat, tehát nem olyan vészes.
0: Lehetek egy borzasztó naív kérdéssel itt most ma reggelnek a megindítója, hogy a napi egyenlőség az nem azt jelenti, hogy egy egész napon át ugyanolyan hosszú a nappas az éjszaka?
1: A napi...
0: Akkor mindössze percen.
1: Hát nem úgy értem, hanem hogy az mikor esik pontosan, hogy mikor van az, amikor átmegyünk egyikből.
0: Mára vagy tegnapra, hát a tegnap volt ugyanakkor a naps az éjszaka, vagy ma ugyanakkor az naps az éjszaka. Tehát nem,
1: hát jó, de hol? Kinél? Mert hogy neked mikor van napas éjszaka, az egészen másképp van Üzbegisztánban.
0: Tényleg?
1: Hát persze.
0: Én nem értem, hogy
1: Üzbegisztánban kimentek színát takarni.
0: Az lehet bezzeg nekik. Mit az 5 fokba? Elég nehezen, de azért igen. De hát végül is lehet színát csinálni.
1: Mi takargatjuk magunkat?
0: Magunkat, pontosan. Mi a helyzet? Vészabó kollega bírta reggel?
1: Hogyne, nagyon vagány volt. Csak egyszer tévesztette el, hogy hány óra van. Mert reggel 7-kor már 8 órát mondott, és csodálkozott, hogy miért kíván mindenki jó reggelt. Mondom, azért az van. De jó volt, vagány volt, rendben volt.
0: Jó van, köszönöm szépen, fiúk, tényleg, hogy kiszedtetek egy picit a trutymóból. Kellett ez a reggelecske, de itt vagyunk, és most már folytatjuk a héten, most már ebben a felállásban, hogyha minden igaz, és a Jóisten is úgy akarja, akkor itt leszünk. Van egy játékunk, ugye? Van valami vagány játékunk. Ját, kicsit vegyen fel a szagot.
1: És akkor, amikor van egy játékunk, akkor már startból 2 van. Tehát ez nagyon fontos, hogy aki a fekete-fehérre akar regisztrálni, hogy már ebben az órában lesz, és még mindig Andy Bocsokért, és még mindig Gagás Bögrért, ő írja oda, hogy fekete-fehér, igen, nem, mert zajlik az igaz vagy hamis játékunk, ami aztán a későbbiekben újabb 3 nyereményt hoz 11 óráig, csak a reggeli műsorban. Arra is várjuk a regisztrációkat, úgyhogy nagyon sok a dolga annak, aki ezeket beírja a táblázatba.
0: Hogy? Jó reggelt adta neked is. Hallod, hogy van ez a, még az Andy Bocsoki a héten jön velünk?
1: Igen.
0: Valahogy így van.
1: Hát meg, bár velünk talán jönne, de a hallgatókkal így.
0: Igen,
1: de nem sajnáljuk. Nem sajnáljuk.
0: Nem, sőt, de hogy is, ne viccelj. De most tényleg a héten még meg kell tolni ezt a regisztrációs dolgot. Azt hiszem, hogy a héten még biztos, aztán pedig jövő hét elején talán, de most így nem akarok ebbe belemenni, mert amúgy sem tudjuk, úgyhogy majd a hét hátra levő részében megbeszéljük, mert most aki a héten még regisztrál és játszik, az biztos, hogy itt lesz velünk.
1: Így van, és csodálatosan mindeközben zajlik ez a szeptember. Most már lassan mindennel meg vagyunk, ami őszi dolog, nem? Az iskolát elkezdtük, a szüreti bálok lejártak már mind.
0: De hol most kezdődött el, tesó? Ja. Hát nem viccel, az október még tele van szüreti bállal. Hát, nem viccel, hát a szőlő, én most ugye vasárnap szüreti bálba voltam, az nem tudom, és a szőlő még egy picit savanykás. Hát én azt kell mondjam, hogy kicsit még savanykás volt a szőlő.
1: De legalább úgyhogy csokra húzza a lányok száját, azért van.
0: Kicsit igen, oda igen, úgyhogy jó volt, vagány volt, de még szerintem az október az még bőven szüreti bál szezon. Hát csak most jön, egy csomó minden. Hát végül is a betakarítás közben megvoltak, de hát október az még bőven, hát a levélszedés,
1: az
0: almaszedés,
1: a levélsepregetés, tényleg, yes. Meg a teljesen legális keserűlapú égetés a hátsó udvarban, hogy a szomszéd a fehér lepedővel jöjjön ki teregetni, és hogy fog örvendeni egymásnak mindenki, jó lesz ez az ősz. Hát annyi vagány dolog vár még ránk, hogy csak, na, kár, hogy Gyergyóban lefagy, mielőtt megérne. 0730548888, írjátok meg nekünk, hogy telik az ősz, melyik pontját pipáltátok, illetve mikor mentek már születi bárba, meg kíváncsiak vagyunk rátok.
2: Mindenről dumál.

0: A wellness szék, szekücsit székelnek érezte magát, és elment a csillagösvényre. Ez volt a Star Walk-in, 7 óra 17 perc. Üdvözöltetjük Csaba királyfit, ha találkoznál velem, kedves Lilness X. Marika ide, beköszön nekünk, mert hova máshova köszönjön be, ha bennünket hallgat. Szép jó reggel, csodaszép őszi napot kívánok nektek, szeretettel. Igen, egy őszi nap is lehet csodaszép, ez teljesen így van, rendben. Egyébként a teljes mindenféle lompullatos, színpompázatos őszi pasztel festmény még ezután kezd összeállni rendesen.
1: Persze.
0: Október első feléig meg olyan szépeket tudnak mások kirándulni az erdőkben, hogy nézzék, hogy csak na.
1: Na, még második fele is, nem? Az ilyen novembertől kezdődik ez a nagyon barnás, szürkés valami. Úgyhogy még szerintem, sőt, hát még világításkor nagyon szokott lenni ez a szép-szép kis erdős hangulat. Úgyhogy én szeretem az ilyeneket. Hol vagyunk? Bocsáss meg, csak melyiket
0: itt... Marikát ott olvastam, itt van Simon
1: elmondom,
0: is.
1: Elmondom nektek, csak azért, hogy miért nem figyeltem. Elmondom nektek, hogy az a helyzet, hogy van nekünk ugye egy közös táblázatunk, ahol kicsit idengetjük Bésza Bozsolt kollégánkat, és volt nekünk egy kedvenc kicsi dínunk, amit Ata szerkesztett, és mindegyiféle vonalkákban mindenből is eltűnt, és most Atával próbálom lemecselni, hogy valahogy hozza vissza kicsi dínunkat ideggelre, úgyhogy ezzel foglalkoztam. Szóval Marikát és Simont olvastad, itt van velünk Erika is a 11. kerületben, ott is ébredezik a nap, szép tiszta idő lesz, ma úgy néz ki Budapesten, egyelőre sokkal jobb, mint itt nálunk, illetve Anikó is azt írja, szép kedd reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodálatos napotok. Köszi szépen, drága Anikó. Visszatérve kicsit még ezzel a születi bálon, nem futunk két kört, mert nagyon kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban, hogy hol milyen születi bálok vannak most. Mert picit úgy azt láttam hétvégén, hogy végre vissza lehetett egy kicsit csöppenni abba a régi hagyományos jó kis születi bálba. De ez így volt, elvárva, így volt, megrendelve, úgy volt csinálva.
0: Hogy megvannak a csőszök, és akkor a szőlő fel van téves, nem szabad lopni.
1: Pontosan. Is.
0: Ha lopnak, akkor jaj a csőszöknek, és így tovább, stb. Is. Mindenki szépen fel van öltözve, meg mindenféle borosüvegek, és mindenkit kóstoltatnak, meg stb.
1: Pontosan, éppen ezért szerettem nagyon. Tehát ugye nálunk nyárad mentén legalábbis én ebből tudok kiindulni, mert itt jártam születi bálba. Ez volt a szokás, hogy ugye fel van kötve egy óriási nagy ilyen rácsos valami, arra tele van szőlővel, én is voltam csőszve 3-4-szer, és akkor ugye csőszök vigyáznak a szőlőre, és akkor ugye lehetett lopni, huncutkodni, ha el tudtad lopni, és nem vették észre, akkor tiéd volt a szőlő, hanem akkor ki kellett fizetni. És akkor indul ugye, hogy első gerez szőlő, ára 150 lej.
0: És akkor van az árverés.
1: Indul a buli. Persze. Ne, ez nem az árverés. Ez még csak a maga a szőlőlopás része.
0: Ja.
1: Van az árverésnél, van egy ilyen szőlő koszorú, vagy valami,
0: tényleg.
1: És akkor az indul. Az első kikiáltási jár 100 lej.
0: És akkor egyszer...
1: Én adom. Jóska bá a hátsó utcában, nagyon jó.
0: Közben Jóska bának a feleske. Jóska megmondta, mikor is volt ne licitáljam be. Szóval ez sem mindegy. Szóval egyszer van az árverés, aztán van a legényverés, az még utána van.
1: Pontosan, de ennél jobb marketinget nem is lehetett belőni, te szerintem a születi bál a marketing melegágya. Mikor árverezzük el a szőlőt? Mikor már itt a geleged, de még nem kezdenek hazamenni.
0: Pontosan.
1: A kettő közé úgy tudj belőni egy időpontot, hogy nehogy lemaradj róla, mert ha lemaradtál, szavasz már csak jövőre.
0: Igen, mert ugye ott is megvan egy íve a jó kezdnek, a jó hangulatnak, meg a jó szándéknak, meg főleg a költekezési szándéknak, mert én jöttem, hagyjatok, mit árverezteni, oké, nekem sem úgy se vagy. Tehát, hogy nem kéne idáig átesni a ló, illetve a szőlőfürt másik oldalára.
1: Figyeljétek, Sanyi bát ott dolgozott a nyáron, kim volt Németországban 3 hónapot, neki most van pénze. Úgyhogy meg kell nézni, hogy mikor már kezdenek készülődni, előtte már. Tehát szerintem marketing, full marketing az egész.
0: Rájátszik azért a jó kis erdélyi székely magyar virtusra is, hogy nézd meg, te a Jóska megvette 300 lejére. Majd. Nem lehet. Azt mondja, mennyi pénzt hoztál? És akkor szépen így tudod, virtusból, büszkeségből, önérzetből, csak azért is jobban, mint a másik.
1: Igen, de érződik is az infláció most már a születi bálokon is.
0: Mennyi volt a legdrágább gereszt?
1: 100 lejé ment el a legdrágább gereszt, úgyhogy, na hát azért meg kellett azt még mutatni, de így van, igen. Na mindenféle születi bálos sztorikat, hogyha akartok, akkor leírhattok így reggelibe. Kíváncsiak vagyunk rá, 0-7-30-54-88-88.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: 3. szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

neked van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: No Doubt, és az It's My Life. Hallottad, milyen bögő menet van benne?
1: Nagyon döngetnek minden esetre, ha felrakták a stúdióban nagy görényládát. Közben pedig azon gondolkozom, hogy mennyi ilyen It's My Life-os szám van, a Bon Jovi-s, a Dr. Albános, meg a No Doubt-os. Aztán ki lehetne adni egy Best of It's My Life albumot is.
0: Jó, ez tetszik nekem, jó. Tehát közben jön még SMS-ek, azt írja nekünk például, hogy MK nevű hallgatunk, még mindig nem fejtettük meg pontosan mi a neve. Édeseim, a szíria a szőlőszüret egyértelműen október volt. A szőlőfajta szerint persze, amit utóbb szedtünk le, és vagy szedünk le, zárójelben szedtünk le. Uh-huh. Helyre szép is volt, a cigányzenekar járt a szőlő oldalt, énekeltünk, táncoltunk, este pedig bálba mentünk. Menjetek születi bálba, ölelés nektek, írja nekünk MK hallgatunk. Milyen vagány volt tényleg? Én azt nagyon szerettem, hogy mikor volt még tényleg szőlős, ezt azért tegyük hozzá, mert most már ugye nem nagyon, akkor tényleg volt ennek egy ilyen népünnepély, egy ilyen falu ünnep szokása, hogy az egész falu kiment szombaton szüretelni, vagy szerda délután, mert hogy igazából nem azt kötött téged oda, hogy 84-ig mikor részt az a munkából, hanem amikor csak éppen jól esett, kimentetek, és akkor jött egy vagány zenekar, húzta ott a talpalával, ott táncigál, ez olyan vagány buli lehetett. Én sajnálom, hogy ezek elmaradtak.
1: Igen, hát jó kérdés, hogy mi maradt el, csak a mulatság része, vagy úgy, ahogy a hallgató itt írja, már a szőlő is kérdés, hogy kinek mennyi van, mert azért valamikor még főleg olyan vidékeken, ami ugye bortermő, szőlőtermő vidék, azért egy rendes gazdának nem csak a kertjében volt két árnyéknak, vagy egy lugas azért, hogy beállja az 1500-as ladával, hanem volt még kint a domboldalba is jó néhány árnyi szőlőse, ami gondosan karban volt tartva, mecve volt, stb. Permetezve volt, vigyázva volt rá, és úgy őrizték, hát aztán az volt, ami a pincébe került, hát az kincs volt, nem úgy volt, mint most, hogy elmentél a boltba és válogatsz a jobbnál rosszabb, rosszabbnál rosszabb közül, mert csak arra van pénzed. Szóval valamikor ez egészen más, másként foglalt el helyet a családi életben.
0: Így van, az a házibor, az mindegy, hogy jó volt, vagy rossz volt, az házibor volt.
1: Nem, az jó volt, ha rossz is volt.
0: Pontosan, igen. Itt ám már rossz volt, igen, milyen volt jó. Tehát nagyjából ez a kategória. Úgyhogy tényleg sajnálom, hát már nem ott van a szőlős, ahol volt eddig. Tehát, hogy most már nincsen, én most már nem nagyon látok, hát akár a saját falunk környékéről, akár így végigmenve nyárad menti, vagy amúgy a tényleg bor, nem bortermő, mivel szőlőtermő vidékeken, már nem ugyanaz. Tehát, hogy most már a nagy termelők azért még nyomják, ipari mennyiségbe az, hogy vagány, meg mégis tudod vásárolni, de az, hogy valakinek legyen egy vagány kis, nem tudom, három árnyi szőlőse, amiből csinálj egy kicsi bort, hogy majd tudja megkínálni a szomszédokat, ez már sajnos egyre kevesebb. Azt sem tudjuk, hogy kell bort csinálni. Hát fiatalok, hát miért kell az állampolgári nevelés órára elmenni, ha nem tanuljuk meg azt, hogy kell bort főzni?
1: Hát azt mondjuk, szerintem valamikor nagytatától tanultuk meg 14 évesen, amikor megengedte, hogy a kicsi ujjunkat beletegyük ügyesen a szamártejbe.
0: Igen, így van. Így
1: vagy
0: van,
1: ahogy mondták, így, a kükül. Nem tudod, mi a szamártej?
0: Nem.
1: A szamártej az a nagyon zavaros, még kezdeti állapotban levő bor, aminek van már valamennyi huncut tartalma, már egy kicsit fickós, de még nem olyan tisztán is letiszkulva, amikor nagyon fő, de már alkoholos, egy picikics még pezseg. Igen, magyar szakifejezés a kükülő mentéről, igen, az a tulburél.
0: Komolyan, ez a neve? De ez ugyanaz, mint a karcos bor?
1: Mondd el, hogy mi a karcos bor?
0: A karcos bor az, amikor már van egy kicsi alkoholtartalma, nagyon fő, de még nincs kifejlett bor, és nagyon zavaros.
1: Az igen. Szamártej, tulburél vagy karcos bor. Tehát már három kifejezésünk van, és még nem beszéltünk róla sokat.
0: Pontosan, de ezzel azért óvatosan. Tehát ez a májgyilkos borocska, tehát ezzel tényleg csak óvatosan, ezt csak kóstolni kell, kicsúlja, de én a mustot például nagyon szerettem. Mindig gyerekkoromban is beledugtam az ujjam, de én még csak a mustba.
1: Igen, ez a májat egy kicsit kikészíti, viszont az a jó, hogy nem tudsz róla, mert már az agysejteid elhaltak tőle. Szóval van egy kis plusz-minusz a dologban, fekete-fehér, igen, nem sokára. Csokit osztogatunk, és persze bögrit is, hogyha ügyes a hallgató, figyeljétek a telefonokat.
2: Minderről dumál.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után. Hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
10: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
9: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
14: De mi is az a gyök?
13: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
14: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
15: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
16: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
17: Készen állsz?
16: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
17: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
18: Amikor
2: amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
17: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Fások utca 14.
19: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: A reklám után
24: ismét slágerek

0: fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Folytatódik a fekete-fehér, igen, nem, még mindig Endi Bocsokiért, illetve hát aki bekerül játékba, az biztos Endi Bocsokit fog kapni. Kérdés az, hogy bőgre lesz-e mellé.
3: Ehhez ügyesnek kell lenni, és az egy percet ki kell bírni. Lássuk, hogy Anna nevű hallgatónknak ez sikerül-e. Jó reggelt, Anna, halljuk egymást?
4: Jó reggelt, kérem, persze, hogy halljuk, igen. Csak én nem erre iratkoztam, de mindegy, hiba, így is lehet.
2: Ó, de, hát akkor egy kis gubanc. Kis gubanc történt akkor a regisztrációnál. Anna, hát akkor így feltesszük ezt a kérdést neked, hogy szeretnél-e fekete-fehér igen nevezni, vagy inkább a másik játékba játszanál?
4: Hát inkább persze. Na, de hát...
2: Az a helyzet, hogyha inkább a másikkal játszanál, akkor ott megint a szerencsére kell téged egy kicsit bízzunk, és reméljük, hogy kisorsol majd a számítógép. Ha akarod, most ez egy aktuális lehetőség, itt most összecsaphatunk egy picit. Van itt is vagány eremény.
4: Hát, megpróbálhatjuk utóvégre is, hát miért ne?
3: Miért ne? Én is azt mondom, miért
4: ne?
2: Vagy igen, vagy nem, vagy az egyik se, remélhetőleg a következő egy percbe. Ugyanis kellene válaszolgatnak egy ellenfelet, akkor kivel fekete-fehér igen neveznél, Endrével vagy velem?
4: Hát velem.
3: Na szívem, ki lettél választva, mint a gyönyörű gerezd a szüreti bálban. Nézzük meg, hogy mennyit hoz ez majd. Jön tehát a visszaszámláló, utána érvényben a szabályok, hajrá.
0: 3, 2, 1, start!
2: Anna, melyik játékba szerettél volna játszani?
4: Hát igaz vagy hamis.
2: Igaz vagy hamis, az jobban szeretted volna?
4: Persze.
2: Tisztában vagy az ilyen dolgokkal, hogy mi az igaz, mi a hamis?
4: Bizony.
2: Szoktál így utána olvasni dolgoknak? Szeretsz így érdeklődni a nagyvilágban?
4: Hát szoktam, persze, hogy igen.
2: Jaj, persze, hogy igen. Persze, hogy igen.
3: Ezt kimondtad, Anna, az a Anna, helyzet.
2: Igen,
4: ott tudom, volt egy nagy... sajnos. Na, ettől féltem.
3: Nem baj,
2: de ettől nem,
3: baj.
2: Nem kellett félni, teljesen a másik játékra voltál koncentrálva. Viszont én azért nagyon örülök, hogy játszottál velünk, és nagyon örülök, hogy vállaltad ezt, mert kettő dolog miatt. Az egyik az, hogy egyáltalán nem zárt ki a másik játékból, ugyanolyan esélyed van a másik játékban is játszani, illetve a másik az, hogy kaptál most egy 100 leértékű Endívó ajándékcsomagot, úgyhogy remélem, hogy azért a házi csokit szereted.
4: Hát már hogy lesz, hát nem akkor az unokáim, hát aztán...
3: Hú, hányan vannak az unokák?
4: Hát az unokák most mondjuk 3 van, de csak az egyik az, amelyik kisebb, a másikok már nagyok.
3: Hát azért, hát ha nagyobb tök is jut a csokiból, na azért ne zárjuk ki a nagyobb unokákat, mindenképpen annak köszönjük, hogy itt voltál.
4: Hát, igen, köszönöm.
3: Gratulálunk ehhez a nyereményhez, szép napod legyen, és persze figyeld a telefon, mert ha másik játékra is regisztráltál, oda is várhat majd a szerencse, hát, meglepetés jelen, hívás. Hát...
4: Ez van. Köszönöm.
3: Szép napod legyen, szia-szia.
2: Szép napod.
4: Szia-szia.
0: Gratulálunk az Endívó nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
0: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: Anna, hát sajnálom, hogy kicsúszott az az igen, de mindenki gratulálok a csokihoz, jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a picit a szája ízét tudjuk édesíteni ezzel a csokival, meg azzal, hogy itt most játszott velünk is a másik játékban.
1: Viszont a jó hír az, hogy esély van még úgy, ahogy mindenki másnak is játszani, még a mai napon is, hiszen 3 nyereményünk még van az igaz vagy hamis játékunkban, oda is érdemes regisztrálni, és mindenki is majd a szerencséjétől függően lehetőséget kaphat, de nem kell szerencse hozzá, csak dobhártya meg fülcsatorna kell, hogy a következő híreket hallgassátok 8-kor. Mindenkinek szól, jövünk utána rögtön.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
6: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál?
7: A My Journey nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocertanilag felkészítünk, kész leckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé.
6: Gyere, 3 helyszínen is várunk, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában vagy Csíkkarszfalván.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem 4 keréken pörögne.
10: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
9: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban. Közel a város szívéhez. 1 óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyen. Időkorlát nélkül.
11: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
12: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
13: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
14: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
16: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
17: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
18: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
17: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
19: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
20: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badowest Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badowest Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
21: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
22: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
21: Gamma Electronics.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: Közúti baleset történt Szentegyháza közelében a tegnap délután. 76%-ban vannak feltöltve a hazai gáztározók. Hűvös, borús időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Szoringrindi János szociáldemokrata pártelnök tegnap kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Murasan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták színaljai tanácskozásán elfogadott 10 javaslatot. Grindi János sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE több hónapos belső vita után döntött az Ilija Bolozsán vezette kormányból való kilépésről, és az erről tartott pártszavazáson az 5000 résztvevő csaknem 98%-a támogatta az irányváltást. Hozzátette, hogy Murasan miniszterelnöké jelölése óta még azt sem jelezte, hogy fontolóra venni a szociáldemokraták indítványait. A PESZEDE elnöke azt is sérelmezte, hogy a kijelölt miniszterelnök múlt csütörtöktől többször is sértő kijelentéseket tett a pártjáról. Anyagi kárral járó közúti baleset történt tegnap délután a 13 A-jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között. A rendőrségi vizsgálatok szerint a balesetben két személygépkocsi volt érintett. Az ütközés csak anyagi károkkal járt, személyi sérülés nem történt. A helyszínre a Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Alakulat egysége is kivonult. Mindkét járművezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a tesztek eredménye pedig negatív lett, derül ki a Hargita megyei rendőrfőkapitányság közleményéből. A hazai gáztározók 76%-ban vannak feltöltve, írja az Economedia.ro. Ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban október 31-ig meg fogják haladni a 90%-os szintet. Az uniós átlagnál azonban jobban nálunk, Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltölteni a készleteit. Az elmúlt években a leghidegebb napokon 60-63 millió köbméter volt az országos gázfogyasztás. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közli az Ager Press. Ugyanebben az ügyben Călin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettejüket a bukaresti központi fogdába szállították, ma pedig a bukaresti törvényszék elé állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásra.
25: Az FK Csíkszereda a 2-0-ra kikapott a Petrol Ulplojest otthonában a labdarúgó szuperliga 10. fordulójában. A csíkiak az első fél időben közel kerültek a vezetéshez, Lima gólját azonban a videóbíró segítségével szabálytalanság miatt érvénytelenítették. A második fél idő elején Rodrigo Martin szerzett vezetést a Petrol Ulnak, majd a hajrában Paul Papp állította be a végeredményt. Az FK 10 forduló után továbbra is nyeretlen, egy ponttal áll a tabella utolsó helyén. A csíkiak legközelebb október 11-én az Universitate Krajova ellen lépnek pályára. A Marosvásárhelyi VSK és a VSK Székelyudvarhely 3-3-as döntetlent játszotta a teremlabdarúgó első liga a harmadik fordulójában. Az udvarhelyiek Kedei és Bálint találataival már 2-0-ra vezettek a házigazdák, azonban Krisán, Iszlai és Marin góljaival megfordították a mérkőzést. 5 perccel a vége előtt Kedei második góljával egyenlített udvarhely. A hajrában mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb találat már nem született.
24: Borús, hűvös időnk lesz ma, a szakemberek szerint a délelőtt folyamán csapadék is előfordulhat. Legtöbb 11-13 fokig emelkednek a nappali maximumok.
26: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány perccel a kedd reggelben, és ha eddig nem volt jó hír, most már itt van, nyeremény is van ebben az órában. Ez itt a hármas szabály, amúgy Berecki Szili és Nagy Endre mikrofonnál. A nyeremény pedig az igaz vagy hamis játékban 400 lej értékű EMAG utalvány a Granit Bank felajánlásával, ezért már érdemes sasolni a telefont.
1: Oh my god, mamma mia, úgyhogy ezeket a reakciókat szeretném hallani majd tőletek is, illetve szeretnénk hallani, hogyha bekerültek ebbe a játékba, addig készüljetek fel ügyesen. Jönnek a jó zenék, Jason Derulo és Nuka, jön a Love Not War, ezzel a dallal indítjuk már is a műsor második óráját.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pára.

0: André és a Choosing Texas. Az jó is lenne, most egy jó kis Texas, 11 perc vagyunk 8 óra után. Jó reggelt mindenkinek, reméljük, hogy jól érzitek magatokat, reméljük, jól vagytok, reméljük, hogy kedv van még mindig mindenhol mindenkinek. Na kérem szépen, azt írja nekünk itt egy, az SMS falunkon egy jó néhány hallgató, rá kattantunk el a szüreti bálos dologra, foglalkozunk is vele, beszélgetünk még róla. Na figyelj, azt írja Rokman, azt nekünk jó reggelt, most, hogy Szilárd is felvette a szobahőmérsékletet, felpörögtetek. Azt a fáradt, annyi erőm sincs, hogy elcsúszok a kávéfőzőig, mint egy csiga, és valahogy érthető, szerintem sokan küzdenek ezzel, Dráka Rokmolac.
1: Így van, közben vihar hallgató már Budapestről integet, minek utána itthon is megfordulta magát, ha jól emlékszem. Még beszéltünk korábban a szüreti bárról, meg a szüreti bár utáni hetekben megmozduló karcos borról, aminek aztán Szamártejtől Túlburelig minden egyes szakmai megnevezését itt felsoroltuk. Azt írja a névtelen hallgató, hogy attól tud zúgni a búra, a karcos tú, ha belaksz. Finom, iszod, de másnap megérzed, hogy hol a fejed, írja vége a hallgató. Igen, ahogy a nagyon-nagyon szakavatottak mondják, szorít a kászka utána. Másnap egy kicsit az XS méretű bukós is, aki kicsit rászorul a fejre tőle.
0: Az biztos, hogy igen. Robert írja nekünk, hogy pálinkás boros, jó reggelt, van egy jó milyen tó, ezt gondolom tornácos akar lenni, igen, tornácos, igen. Google-os bor, az a legfinomabb, írja nekünk Róbe. Az persze az a legfinomabb, hát az pont attól tornácos Google-os bor, hogy nem finom. Nem? Tehát erre szokták mondani.
1: Nézd meg, milyen szép bort, ugye,
0: hogy legközelebb legugolsz az ablak eltűnő beírja.
1: Igen, nehogy behívjanak egy pohárra, mert rosszul jársz tőle. Azt mondtuk, hogy egyre kevesebb a háztáji, vagy a házkörnyéki, vagy akár a dűlőben szőlővel foglalkozó szőlős gazda. Azt írja Tünde nekünk, jó reggelt, mi Vásárhely mellett lakunk Koronkán, kb. 800 tő szőlőnk van. A mellettünk levő két szőlős sajnos már évek óta nem gondozza senki, de nálunk jön a baráti kör szüretre, bár zenészek nincsenek, ismerek néhányat, küldünk szívesen, folytatja, de ezen viszont mindig van, és bizony nem gugolós bor készül nálunk, tudjátok az milyen, ugye elmesél, hogy a szomszéd ablaka alatt gugolva kell elmenni, nehogy behívjanak, mert rossz a bor. Szép napot neked is, Tünde, és hát kitartást, és milyen jó, hogy vannak még ilyen gazdák, akik gondozzák, fenntartják, és van háztáji, és nem csak szőlő. Egyébként azt mondom, ha már nem gondozza senki a másik kettőt, azt így gyorsan át kell iratni a nevetekre, hadd gyarapodjon a gazdaság.
0: Ez így van, nagyobb baráti társaság, és akkor most már akkor a zenészek is beleférnének. Csak gondoltam, szólok. De tényleg az a helyzet, hogy nem, most Tünde lehet, hogy ebből tud nekünk egy jó példát adni, de megírőse még a szőlőtermesztés. Mert lehet, hogy itt igazából ez itt van a kutyaelása, hogy az emberek azért nem csinálják, mert most már nem megérős. Tehát, hogy sokkal többet ráköltesz, mint ami valószínűleg majd később akár termésként, vagy borként, vagy bármilyen felhasználásra, ugye az majd előáll. Tehát, hogy nem tudom, milyen szempontból megérőse jelenleg szőlőt tartani és termeszteni. Lehet, hogy itt van tényleg a probléma, és azért nem csináljuk.
1: Elképzelhető, hogy ez is benne van. Igazából nem tudom, mert olyan nagy ráköltés, jó, lehet, hogy biztos vegyszerre, meg stb., vagy akár, hogyha éppen nagy munka van, akkor munkás, de amit nem nagyon költünk rá, az az idő, mert azért egy szőlőst karban tartani, és a megfelelő munkálatokat a megfelelő időben elvégezni. Ez legyen az meccés, permetezés. Tehát igazából nem tudunk a rabja lenni, vagy nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy ténylegesen a rutin munkára mindig oda tudjuk tenni magunkat akkor, mert ugye ez nem egy olyan halasztható dolog, hogy nem ma, hanem majd 3 hét múlva fogom azt a műveletet elvégezni, mert amikor szezonja van, szezonja van.
0: Igen, nem is feltétlenül anyagi megérésre értem, tehát hogy nem kell sokat rá felfordítani, aztán meg sok lesz a termés, de hogy erre mondom, hogy időben, tehát megéri mondjuk a szombat-vasárnapunkat folyamatosan erre szánni, hogy elmegy 8-tól 4-ig dolgozni, de 4-től 8-ig még, vagy 4-től 6-ig legalább ki kell menni a szőlősbe, meg kell metszeni, tehát hogy ezeket a megérőségeket gondolom. Tünde, légy szíves, akkor egy gyors SMS dobjál ezzel kapcsolatosan, hogy ez nálad ezt, hogy látod egyáltalán, mint szőlőtermesztő szakértő ember. Köszönjük szépen, várjuk az SMS-t, addig Azdisz és az Angel Eyes itt a Gagán.
2: Mindenről dumálunk.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jack Jones, Zoe Weiss, ez volt a Never Be Lonely, ebben mi is tudunk segíteni, ne legyetek magányosak. 8 óra 21, folytatjuk a mai kiadást a kedreggelben, és hát ugye a hétvégi események, meg egyáltalán így a szezonális események miatt a szüreti bálok kerültek téma szerűen előnkbe. Zoltán azt írja a szüreti bálokról, és a bálokat idézőjelbe teszi, folytatja, nekem az erőszak jut eszembe sajnos. Szép hagyomány, ápolni kellene, viszont amikor a harmadik faluból rendszerint eljönnek a jó emberek, és 20 leért szivatják a zenészeket és a becsületes mulatni vágyokat, na ez az, ami sokszor kiábrándító. A jó ízlés határát könnyű átlépni, és ezt meg is teszik. Zenészként írom, folytatja még Zoltán, többek között ezért sem vállalunk már évek óta a szüreti bált. A részegségek és a mindennemű pusztítás miatt írja nekünk még a Zoltán, tisztelettel aláírva. Köszi egyébként ezt a személyes tapasztalatot, mint mindenhol itt is elképzelhető, hogy meg lehet figyelni egyfajta változást, vagy egy kicsit az emberek már másképp állnak hozzá a dologhoz, és ha valami, akkor tényleg kár érte, és ha valami szép hagyomány, és szép volt úgy eredeti formájában, akkor kár ennek engedni. Sok múlik a szervezésen, sok múlik azon, hogy ki az, aki belépőt kap, ki az, aki egyáltalán be van engedve. Lehet, hogy itt egy kicsit szigorúbban kell venni a dolgokat, és komoly szervezői csapatra most már szükség. Nem azt mondom, mint egy fesztiválon, hogy egy csippentős, karos belépő, meg csipekkel, mindennel, stb. Meg legyen neked 200 kredited a karkötőpántodban, hogy azzal vásároljál szülőgerezdet, de lehet egy kicsit jobban oda kell figyelni a szervezésre, igen, igazadban.
1: Két táborra oszlott a dolog, tehát azért még megvannak ezek a hagyományos gyertek bálba menetek, és általában rendszerint, sőt, nagyon kell csatlakozzak Zoltánhoz, az ilyen nagyon nyilvános báloknál az a helyzet, hogy most már csak szinte ez a réteg jár, mert a többiek már pont ebből az okból nem járnak, és akkor ez vannak ezek a nyilvános bálok, akik azoknak van szervez, akik a harmadik faluból is lejönnek, vagy feljönnek, és bulizni, idézőjelben bulizni akarnak. Viszont egyre több a szervezett bál, én azt látom, egyre több az ilyen közösségi bál, ahol mit tudom, hogy van egy vagány baráti közösség, egy pingpong társaság, egy foci klub, egy nem tudom, egy házi klub valami, és akkor azt mondja, hogy családokon szervezünk egy vagány bált, van 10-12 pár, szerintem már 120-150 emberre bőven lehet bált csinálni, és akkor úgy csinálnak egy privát szervezett bált, ami szerintem nagyon vagány tud lenni, sőt, mi több tényleg tudja ápolni ezt a kicsit ezeket a hagyományokat. A régi születi bálok, meg régi születi bálok, hát ez valahogy így kellett szeretni, hát ez mindig is ilyen volt. Én nem emlékszem, hogy nagy civil királyi bálok lettek volna valaha. Tehát a szüneti bál az mindig arról szólt, hogy megkóstoltuk az idei karcost, illetve ha már erről van szó, és akkor mindenki úgy jött, hogy hol van az az ajtóférfa, üssen meg.
0: De igen, valamikor például a szomszéd faluból csajozni dologhoz bátorság is kellett, nem csak TikTok felhasználó. Szóval voltak egész más idők is ilyen szempontból. Árpád ír, német Bühl, azt írja Németországban. Jó reggel, kedves Gagastál, Endre Szili, én Szövérden nyaraltam gyermekkoromban, sose feledem az első mustivást, megrészegettünk úgy a nagyanyám itt az ágyba. Kaptam is mustot, sose feledem a szomszéd gyerekkel, tényleg ilyen szép erdélyi Huckleberry Finn Tom Sawyer kalandokat éltem át. Kellemes napot neked is, köszi, hogy írtál, és hogy a nosztalgia utolért a most mustivás és a születi szezon környékén, Árpád.
1: Így van. Dezsinek is jó reggelt kívánunk, illetve írja Zsófia, jó reggelt, én is csak mustot szeretem, a gyerekeknek, a gyerekek is szívesen iszák, mert tele van jó vitaminokkal. A borral csak egy gond van, a mértéktelen ivás sok családi idillt felborít. Ez így van, Zsófi, de ezt minden egyes ilyen témánál elmondjuk, és minden egyes ilyen témánál elmondjuk nektek is azt, hogy azért, mert valaki valamiről beszél, az nem azt jelenti, hogy erre bíztat. Sőt, mi több, ha vízről is szoktunk beszélni, mégsem vagyunk óvatosak
0: azért, biztatunk arra, hogy vizet igyatok. Igen.
1: Igen, arra biztatunk, de hát az 4 liter víznél több azért már lehet, hogy ártalmas lesz. Tényleg nem erről van szó, itt arról van szó, hogy mindenki mértékkel is felelősség teljesen. Tud cselekedni 0-30-50-88-88, ha maradt bennetek még valami, akkor írjátok le.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Camille Cabello bűvölt a kígyókat. Ezt szerettem volna mondani. Fejemben hamarabb összeállt,
1: a szexist meg a fúvósokat bűvölte meg, mert elég össze-vissza játszottak a végén.
0: Lehet, elképzelhető. Ez volt a Liar című dal. Egy perc választ el minket 8:30-tól, és hamarosan játszani fogunk, de előtte még van egy icipici időnk, hogy akkor ezt a szüreti bálos témát lezárjuk. Nézzük meg, hogy milyen karakterek vannak egy szüreti bálban. Én ezt gondolom, hogy még ez így belefér ebbe a témában, hogy melyek azok a dolgok, amiket tipikusan láthatunk egy jó kis falusi szüreti bálban. Kezdjük azzal, aki mindig megérkezik pontosan, 7-től van a bál, 7 előtt 5 perccel ott van, hogy a kis kosárkáját tudja letenni a legmegfelelőbb asztalra, mert hogy a család is lefoglal körülbelül 34 helyet, mert hogy az utca az meg fog érkezni hamarosan. Megvan ez a karakter?
1: Megvan, de ez jó kérdés, hogy mennyire lehet tartani a frontot, mikor megjönnek a duhajok, és még nincs ott az erősítés. Tehát még a család, s a félrokonság, s a félfelszeg hiányzik, akkor hogy tudsz egyedül egy egész falat elfoglalni?
0: Hát úgy, hogy kell, nagyon sok ruhával kell menni ilyenkor, nagyon fel kell öltözni, mert rakod a kabátod, rakod a sálad, rakod a sapkát, rakod a kosárnak az egyik felét, a kosártakaró pokrócot, és akkor még talán kiveszed a kürtös kalácsot. Mm-hmm. Most nem tudom, ki visz kürtös kalácsot a születi válba, de na, most ez jutott eszembe.
1: De hogyha elég hosszú sálat hozol, olyant is látom, hogy egy sállal valaki lefoglalt egy egész padsort.
0: Ennyi.
1: Nem tudom, mi a leghosszabb ruhadarab, amit jól ki lehet nyújtani? Egy jó...
0: Hát a sál.
1: Vagy
0: a
1: egy sál. Jó XXL-es női nylon harisnya, mert nyúlik is. Rábogozod a sor egyik végén a szék végére, és ilyen kordont feszítesz ki belőle, és rábogozod a másik végén. Aztán aki bátor, bogozza le.
0: Igen, azt mondtam, hogy foglalni hosszabb a harisnyát, hosszabb a sálat, és téged nem vernek meg. Tehát szerintem ez egy jó kombináció foglalásnak. Na tessék, ő volt az első. A következő karakter az, aki úgy jön be, hogy ő mindent akar hirtelen. Ő majd megveszi az első szőlőt, majd Tuti meg fogja venni a koszorút, illetve ő a táncparkett ördöge.
1: Igen, egyrészt, másrészt pedig még a zenészek fel se álltak a színpadra, s már dedikáltott magának számot.
0: Tehát igen, úgy jön be az ajtón. Lehetőleg ingyen.
1: Igen, lehetőleg még nincs beindulva a buli, és akkor tudjátok-e azt a csárdást, hogy című dolog. Közben nem, hogy a csárdást nem tudják, még a mikrofonkábel sincs a helyére dugaszolva.
0: Így van. Aztán megérkezik a pénzes gyerek, aki azt mondja, hogy figyelj, mindent megveszünk, ne viccelj.
1: Várjál, van, mert a pénzes gyerek az stílusosan érkezik, lehetőleg egy ilyen 25 éves BMW legyen az, Németországban vette napszámból, és az a rendszám táblája, hogy nem tudom én, Maros 69 BNV, mert a BMW foglalt volt. És
0: a 69-es BMW, igen.
1: Ezzel érkezik meg úgy, hogy ráparkol a kultúra ajtóra, nem tudnak miatt az erészek pakolni.
0: Így van, pontosan, nagyon szép, nagyon szeretjük. Megérkezik a flörgyerek. A flörgyerek az, aki megérkezik, és azt mondja, hogy én ma este valakit itt
1: De veszem. Ő az, aki megbotlik az ajtóban, mert nem beszél a napszemüvegét a stílus miatt. Ez az a gyerek rendszerint. És akkor mindig majdnem hasra érkezik be, de legalább stílusosan van is. Az ingje ki van gombolva, majdnem úgy a harmadik gombig, hogy látszódjon a nagy aranyaklánca.
0: Igen, és aztán, amikor elkeseredésében már azt se tudja, mit csináljon, akkor rákacsint arra a 3 gyerekes boldog családanyára, akiben már minden veszteni valója már nincsen, de bepróbálkozik, és akkor szépen kitessékeli 3 férfi.
1: Vagy egy is elég, megkiderül, hogy a 3 gyerekes boldog családanya férje a falu mészárosa is. Hát 1,95 magas és 120 kiló, de izomból, nem pocakból. Vannak itt azért kalandok meg zsáner képek.
0: Igen. Van a szervező típus, aki aztán megmondja, hogy most te figyelj, én csak szólok, hogy lehet, hogy most már ki kellene a tombolát lassacskán húzni, mert itt az emberek gondolkodnak, hogy de én nem akarok beleszólni, mert vagyok szervező, de van ez a kategória is, ugye.
1: Nem akarom megmondani, hogy legyen, de mindig így volt. Még a nagyanyámik idejében is így volt. Aztán még mindig ott vannak az öreg nénik, még mindig a fal mellett ülnek. Úgy persze, hívtuk, hogy a falvédők. Persze. A falvédők még mindig ott vannak?
0: Persze, tényleg, de jó. Hát ez tényleg, igen, ők is ott vannak még mindig, hál' Istennek. 0735488888 SMS-nek jöhetnek, illetve regisztráljátok is, mert hamarosan igaz vagy hamis játékunk jön.
2: Mindenről dumálunk.

0: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: TV-re vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
1: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
2: Mi csináljunk a lány búcsún?
3: És a legény búcsún?
2: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
4: Pági túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor pagitours.ro.
5: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
6: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
8: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
1: ismét lágerek és új zenék.
9: Rádió.

0: Játék. Igaz, hogy hamis még hozzá, úgyhogy egy vadonatúj, legalábbis nekem vadonatúj játék következik, másikül ki lesz a játékos.
1: És még milyen nyereménye 400 lejes emagutalvány a Granit Bank felajánlásával. Most próbáljuk hívni a hallgatónkat, Szabolcs az, és ha sikerül őt elérnünk, és jól válaszol, akkor vé lehet ez a csodás nyeremény.
2: Halló.
1: Jó reggelt, Szabolcshoz van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia Szabolcs, igen, a rádió Gagától hívunk, Berecki Szili Nagy Endre vagyunk. Hogy telik a kedd reggelet? Számítottál-e ránk?
2: Őszintén nem számítottam, éppen most nézem, hogy a rádió le van halkítva az autóban, mondom, most meg is lepődtem.
1: Na nem baj, maradjon is lehalkítva, most hallasz direkt be telefonba minket közvetlenül, úgyhogy rendben van ez így. Regisztráltál a nyereményjátékunkra, úgyhogy szerencse, hogy észrevettel a telefonhívást, aztán majd a rádiót ráérsz visszahangosítani.
2: Igen, csak valami azért jó putya, beszélgettek, és hallgatok még valamit az autóban egész nap.
0: Na ez az egész nap, miért, mit csinálsz? Autóval dolgozol, vagy mit csinálsz?
2: Igen, sofőr vagyok.
1: Hát akkor ez a nyereményjáték, ez neked van kitalálva.
2: Ha, ahogy poén, pont egy nap mondom a feleségemnek, hát regisztráltam a Rádió Gagához, úgyse nagyon szoktak hívni, de arra most megszól a telefon.
1: Na látod, bebúzottad, ez a helyzet. Egy kicsit szitsz minket, már is megjedünk és hívunk.
0: Így van, kellenek az ilyenek, meg is érdemlitek, hanem visznek nekünk, viccelek.
1: Megérdemled a szerencsédet, Szabolcs.
0: Szabolcs, olyan nyereményed van, hogy na csak, úgyhogy már csak egyetlen egy kérdésre kellene jól válaszolni, hogy igaz-e vagy hamis-e az állítás. Figyelj, így szól az állítás, ha hirtelen lemerül az autó akkumulátora, egy kis meleg víz ráöntése végleg feltölti azt.
2: Hamis.
1: Ez nagyon
0: biztos,
1: hamis.
0: Biztos, benne? Nem próbáltad még?
1: Hát igen, így olcsó volna új akkumulátorhoz jutni, csak akkor drága lenne a víz szerintem, hogyha ez így működne, de tényleg abszolút. Ne is próbáljátok meg, gyorsan hozzáteszem, hogy még poénnak is rossz.
0: Így van, ez ők poénnak is rossz. Figyelj, Szabolcs, az a helyzet, hogy mondtuk itt neked, hogy vagány nyereményed van, meg megérdemled a szerencsédet. Képzeld el, hogy a Granit Bank felajánlott neked egy 400 lejes emagutalványt. Hoppá.
2: Apa, bocsánat, az tényleg?
0: Na, tehát esküszöm, komolyan mondom. Hát ez a screenshotot küldök itt a monitoromról, hát 400 lej most már a tél az emagon, úgyhogy csak szólunk, hogy hamarosan Black Friday.
1: Lefagytál ettől az információ, nem baj, majd mikor a kezedben az utalvány, akkor majd fel fog olvadni a lelked, szerintem annak rendje és módja szerint. Szoktál-e online rendelgetni, van-e valami, ami esetleg ott van a kosaratban, és még nem vetted meg?
2: Hát vannak elég, ugye, hogy van két gyerekem, úgyhogy az ilyen online rendelés az... Hamar elfogy az ilyesmi.
1: Hozzátok is a futár már becsukott szemmel is oda talál ezek szerint.
2: Igen, már csak annyit, hogy otthon vagytok, nem is hova kell menni.
1: Ez az.
0: Nagyon jó, valamelyik nap nevűen már felhívod, hogy milyen helyzet, barátom, minden rendben, vagy. Szabadságom, vagy beteg vagy.
2: Éppen azt nem mondja, hogy kávét főzzek neki egyet, hamar gyorsan.
1: De figyelj, lehet, hogy ez a nyereményhez most már ilyen jó kedved lesz, hogy frissen főzött kávéval várod a futárt is. Gratulálunk, Szabolcs, még egyszer, köszi, hogy itt voltál, és hát használjátok el persze gyerekekre és magadra is ezt a jó kis utalványt. Szia, szia!
2: Most már visszahangosíthatom a rádiót?
1: Igen, persze.
0: Nyugos, sőt, innen kötelező.
2: Köszi,
0: szép napot! Köszi,
3: gratulálunk a Granit Bank nyertesének! Nyisd számlát most Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankjánál. Granitbank.ro.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: bárhol. Ébredj minden reggel.

0: Szabolcsnak gratulálunk, ő anélkül se öntött volna meleg vizet az akkumulátorra, hogy velünk beszéljen, úgy néz ki, mert szakmailag is közel áll az autókhoz, másrészt pedig milyen jó, hogy ilyen szerencséje lett végre, valahára, mielőtt még pont elfogyott volna a türelme, akkor ütött a nyakon a szerencs, hogy rendben van, ezt is így járhatok, még csak regisztrálni kell.
1: Pontosan, látjátok, mindig kell egy új, még egy következő regisztráció, még egyszer most megpróbálom, és akkor előbb-utóbb utolér a szerencsem. Mi menjünk tovább a legfrissebb hírekkel, aztán a műsor második felével várunk vissza titeket, úgyhogy ne menjetek sehova.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz, a Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi, és a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép!
6: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
7: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambi a padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodólemna választás. Bodólemna. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
13: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
12: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban. Közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
11: magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
14: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Kissé felszusszant a város forgalma az újonnan megnyitott Eötvös József utcával, újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban. Az évszakhoz képest hűvösebb időnk lesz ma. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Jóváhagyta az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság jó és kecske export újraindítását célzó intézkedési tervét az Európai Bizottság. A terv differenciált oltási programot ír elő, és a hatóság szerint nem korlátozza a hasított testek, a tej és a tejtermékek kivitelét, a teljes immunizálási programot ugyanis kizárólag a két dobrudzsai megyében alkalmazzák. A cselekvési tervvel párhuzamosan Románia, Szaúd-Arábiával, Jordániával, Marokkóval, Tunéziával, Izraellel és Líbiával is megállapodást kötött az oltott juhok kecskék exportjáról. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tájékoztatása szerint a szakértőik által kidolgozott intézkedési tervet az Európai Unió mind a 27 tagállamának képviselője módosítás nélkül támogatta az Európai Bizottság illetékes szakbizottságában. Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház fele tartó autósok Székelyudvarhelyen. A tegnap ugyanis megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították. A Bethlen Gábor utcát felújítás miatt lezárták a közelmúltban, a városközpontból a kórházi körforgalom fele vezető forgalmas útszakasz kiesése pedig közlekedési nehézségeket okozott a városban. Az Eötvös József utca felújításának befejezésével a városvezetés ezt kihasználva próbálja könnyebbé tenni a közlekedést a központban. A polgármester beszámolója szerint a megoldás csak átmeneti, addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca. Az Eötvös József utcában emellett új parkolóhelyeket is kialakítottak. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 84 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. Az új rendelkezések értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgatós tanácsa határozza meg a szülei munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzött. A szenátus elsőházként tárgyalta a PESZEDE által kezdeményezett törvénytervezetet, a döntő szót a képviselőház fogja kimondani. A szuverén máltai lovagrend romániai nagykövetsége tegnap közölte, hogy nem adott ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére. A nagykövetség azután adott ki közleményt, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség a Georgescu otthonában tartott házkutatás során talált egy volt államfőjelölt nevére kiállított diplomata igazolványt, amely látszólag a máltai lovagrendtől származik. Az érintett személy nem tagja a szuverén máltai lovagrendnek, és ilyen dokumentumot soha nem állítottunk ki, hangsúlyozták a szervezet képviselői. A közleményben megjegyezték, hogy a Romániában több áll lovagrend is működik, amelyek esetenként visszaélnek a szuverén máltai lovagrend jelképeivel. A szakemberek szerint érezteti hatását a sarkvidéki levegő, így adáskörzetünkben ma csak 11-13 fokos nappali maximumok várhatók. Túlnyomó részt borús lesz az égbolt, a délelőtt folyamán pedig csapadék is kialakulhat.
17: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Szevasztok, szevasztok, folytatjuk a műsort 9 óra után néhány perccel, szeptember 22-én szép kedvünk van, és éppen ezért szép nyereményünk is lesz. A Pizza Joe felajánlásával 100 lei értékű pizza fogyasztási nyám-nyám következik a majd a nyereményjátékban, úgyhogy játszatok velünk és regisztráljatok Nagy Endre és Berecki Szilvia mikrofon mögött.
1: Mond nekünk jó zenén 9 óra utánra is, ugyanis itt vagyunk benne a délelőttben, most már tényleg reggel is van még egyeseknek, de jön Basti dala, itt a pompa, egy lerombolt börtön nevű zenekar, egy lerombolt városról dalol. Nagyon eltalálták Basztiék ezt a dalcímet, szólt át a Pompei.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pár.

0: Az a paripa. Az olyan szép ló van ebben a videoklipben, ugye?
1: Nagyon szép az a ló. Jó, nagyon jó. Nagy bogi desi.
0: Jól áll a lónak a csipke? Nem is gondoltam volna, hogy jól áll a lónak a csipke.
1: Nem is tűnt volna fel eddig, hogyha ez nem így alakul ez a dolog. Igen, ő volt Nagy Bogi Dash, és hát Jól leszek újra című dalocska, méltán sikeres dalocska. És hát ott maradtunk el még az előző órában, játék előtt, ugye szüreti bálokról beszélgetünk, nem akarjuk az egész műsort elszüreti bálozni, de még jött egy-két SMS, az jósan beolvasnánk. Vogica írja, szőlőárverés a kedvencem, főleg amikor a falu alszeg, az az alsó fele, elkezd versenyezni a felszeggel, és mellé beszállnak a környező falvak. Áll a Csőzkirály színpadon, meghirdetik a szőlősen, a közönség pár csoportra oszlik, és kezdenek licitálni versengés szinten, hogy nehogy már

0: Igen, bemenjen a szőlő. Hát, na nehogy már az alsze kapja meg, és münkfelszegiek is itt vagyunk. Na 2 éve 1500 lejre talált gazdát a szőlő.
1: De ezt gondolom, a nagy szőlő korona a koszorú, amit aztán...
0: A nagy szőlő, hát azt szárverezik el, igen. Igen, igen, igen. 1500 lej. Érted? 1500 lej.
1: De azt is írja.
0: Legalább finom volt a szíria. Úgyhogy vajon ki vette meg?
1: Na ez az.
0: Tudja.
1: Vajon ki srófolta felfele az árat, Bogica? Ezek szerint, hogyha tudod, hogy milyen íze volt, akkor vagy megkínáltak, vagy pedig egyébként annyi pénzért, akkor is édes, ha nem.
0: Ott már nem mondod azt, hogy ez. Hát ez az idén nem lett a legjobb.
1: 1500 leér a nagy szőlőkosz, Isten fanyarok, jaj, nem érett.
0: Jó. Azért durva, tényleg ezek már durvák. De hát figyelj, szervezők valamiből ki kell hozzák a bárt.
1: Így is
0: van. A Hajnal és Margit itt van velünk ma reggel, illetve Robert kacag a falvidőkön, ahol egy falusi információs iroda térfigyelő kamerákkal együtt. Amúgy hát erre szolgált, kérem szépen, erre szolgált. De ne csúfokodjunk el, én nagyon abszolút szeretem őket, nagyon cukik. Meg ők hozzák meg a közönségi szintet. Már az, hogy azt érzed, hogy sokan vannak a bálba, és mégis férnek a táncparketten. Ez szerintem ez nagyon jó. Én nagyon szerettem azokat, akik tényleg így ilyenkor kiülnek, nézik, te más.
1: És ne feledjük el, hogy
0: lesz valami.
1: Olyan közösségi vagy kisközösségi bálban, ahol a másik asztal meg van pakolva roskadásig házi süteménnyel, na azt kikészítette.
0: Na ez az.
1: Elképzelhető, hogy nem a TikTokozó 10 éves volt az, aki összerakta azt a zserbót úgy, hogy még 3 nap után is emlékszel rá.
0: Így van, pontosan. Vagy a finom almás tésztát, mert most ugye aktuális most már a finom házi friss almás tészta. Úgyhogy így van, én szeretjük őket is, és tényleg azok, ők azok, akik miatt a faluban van bulvár. Hát most már nehogy már kihagyjuk őket, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Köszönjük szépen az SMS-eket, köszönjük szépen, hogy ilyen bálózósak lettetek. Képzeld el, Endre, csak egy ilyen nagyon rövid hír, csak fel akarom dobni így a közösbe, hogy lássad, hogy mi történik a közutakon.
1: Mindig ez van, és utána aztán más órát erről beszélünk, de lássuk.
0: Erre most tényleg nem, ez csak egy éppen aktuális kicsi dolog. Képzeld el, hogy ma jelent meg a cikk Hajnalban, hogy Kolozs megyében az autópályán radaroztak, és rajta kaptak egy huncutot, aki 247 km/órával futott radarban. 247 km/óra, Endre. Csak hogy tudjátok, milyen közutakon járkálunk mi jobbra-balra.
1: Igen, és hogy milyen gépek vannak egyesek popója alatt, ezt is még hozzá kell tenni, mert ez azért nem egy 4-es Golf volt, gondolom, az 1.9-es TDI.
0: Egy Lada Niva.
1: Egy C-Astra.
0: Az nem. Képzeld el, hogy 130 a megengedett sebesség az autópályán, 117 km/órával lépte át.
1: Aha.
0: Ennyi volt a különbség. Én ennyivel szoktam, mikor gyorsikor sietek valahol autópályán menni.
1: Hát ilyen, repül a kocsi, repül a könyv.
0: Hát repüljön is, 4.325 lej lett a bírság, illetve 120 napra bevonták.
1: Na a látod, abból vehetne egy C-Astrát vagy egy 3-as Golfot, és nem is kellene büntetés fizesse, mert nem fogja meg a 240.
0: Pontosan. Pontosan, nagyon óvatosan, 247, még egyszer mondom, 240, egészen elképesztő, milyen emberek és milyen autók járnak az utakon, úgyhogy nagyon figyeljetek, főként magatokra, ez tényleg csak egy ilyen ilyenség a mai napra.
1: Azért veszélyes másrészt halmozottan ilyen sebességgel menni, mert vannak, akik szembe jönnek a forgalommal az autópályán, ezt is láttuk az elmúlt hetekben, úgyhogy aztán 247-tel tényleg nehéz
0: kikerülni. A C-Astra.
1: Na ez a másik generációk találkozása autópályán, Isten őriz egyébként, vigyázzatok az utakon.
2: Minderről dumál.

0: Chasing Paradise, Kygo és a One Republic 921, és csak emlegetnünk kell, és már is fotóval bizonyítják, hogy igaza van Szilinek, mert azt mondta, hogy az almás sütinek milyen nagyon szezonja van. Imola Facebookon küldött nekünk olyan szép házi almás, mondjuk a székely nevét, almás tészta, nem mint mondjuk, hogy így sütemény, meg nyert cukrás termék.
1: Így van, így van.
0: Almás tészta, kérem szépen, de ez aztán rendesen nagymama módra, nem azért, mint a Imola nagymama lennél, csak mondom, hogy a recepten látszik, hogy nagyon-nagyon jól el van készítve, és az a jó, nem tudom ki, hogy szereti, de amikor az alma réteg kétszer olyan vastag, mint a két mondjuk olyan jó kis köttes tészta, vagy akármilyen tészta réteg alul meg felül, az az igazán finom, amikor kétszer annyi alma van benne, mint egyéb.
1: Már is kívántam. Na mindegy, hát most ennek jön a szezonja, hát amíg lesz belőle, amúgy nagyon van zseniális almás tésztát, úgyhogy még mindig a világ legjobbja, azt ír nekünk Imre közben, hogy megjelent, mert nem volt a tegnap foci meccs, amit nézen, így korán már velünk van. Volt, jó, a Csíkszered a például játszott, úgyhogy érdemes őket is követni. Igen, aztán milyen Csilla kérdő, hogy hol és mikor lesz nagybogi koncert. Köszönöm, azt hiszem, hogy Kürtös Karácsony Fesztivál, talán Sepsiszent György, mi is ott leszünk a Dubával. Na de, visszatérve egy kicsit, Laci azt írja, 247 km/h autópályán csak, az semmi, kb. Egy hónapja voltunk szabadságon, és az egyik településhez közeledve mondom az asszonynak, már lassan jó lenne lassítani, mert 297-tel mész. Mi?
0: Igen, olvasd tovább, én is jártam.
1: Ja, olvasom tovább. Olyan frissen felszerelt sebességkijelző, amelyiket újonnan telepítették, mondom is az asszonyságnak, ha a büntetést küldenek ki, akkor én kérek egy képet róla az autó eladáskor, kirakom az ablakba, hogy 2008-as Logán is tud menni 297-tel, írja nekünk Laci, hogy mi volt, de nem értem pontosan.
0: Nálunk is szereltek fel, ilyen, vannak azok a település szélre felszerelt automata kijelzők, amik bemérik, mennyivel mész, akkor vagy raknak egy szomorú smiley-t piros vagy zöld elmosolyog, hogyha ügyesen betartod, értem, a korlátot, értem. És az elején, amíg nincsenek bekalibrálva, addig jól megszorozzák. Én is a múltkor néztem, hogy hát igaz, hogy éppen nem voltam visszalassítva, de én is valami 190-valahánnyal suhantam át állítólag alatta.
1: Igen, erős a dolog. Na, köszönjük szépen az SMS-eket. Két témánk van, egy kicsit meg kell beszéljük, hogy mivel foglalkozunk, mert én hoztam egy eredetileg egy témát, ugyanis képzeljétek el, hogy ráburintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselésére. Viszont nem tudom, hogy foglalkozunk ezzel most, mert kevesebb időnk van, vagy foglalkozunk később ezzel, amikor úgy több időnk lesz, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit mindenkit érint egy icipicit, nem? Van, aki volt egyenruhás, van, aki nem, és van, aki így úgy másképp valahogy.
0: Igen. Van, akinek akkor is van véleménye, ha nem érintett az ügyben, vagy legalább előkerül a bezzeg az én időmben kártya.
1: Pontosan. Úgyhogy szerintem ezzel foglalkozunk vagy holnap után, én úgy gondolom, hogy a kicsit legyen több időnk, mert van egy másik zseniális hírünk, ami képzeljétek el, hogy szerintem alkalmazhatnánk itt Romániában, ugyanis Ausztráliában történt, hogy kalapból húzták ki a leendő polgármesternek a nevét a képviselőkön. Ezt el tudod képzelni? Ez ki legyen a polgi? Hát nézzük már meg, hát kik a jelenkezők. Dobjuk be egy kalapba, akit kihúzunk. Az
0: ilyen sorshúzások, úgyis beszéltünk arról, hogy mindenféle bálok, meg tombolák, meg mindenfélig zajlanak ugye ilyenkor. Ezek szerint ilyen tombolahúzással jelölték meg, hogy ki
1: legyen. Pontosan, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha te ezt mondjuk a Romániában végre egy miniszterelnöki döntésnél azért előtt tudnánk ezt húzni, ezt a trükköt.
0: Uh-huh.
1: Nem lett miniszterelnökünk, ugye? Mondhatom, múlt héten volt valami szavazás, de nem lett még nincsen.
0: De van, várjál, na.
1: Van, lett kormány?
0: Igen.
1: Mi? Lemaradtam valamiről, hello? Hát hello, hát csókolom, lemaradtam valamiről.
0: Elmentél egyet bálozni, és akkor képzeld el.
1: Képzeld el, hogy lett kormány. Na, ezeket mind megbeszéljük, jó? Mert nekem nagyon tetszik a dolog, és már csak azért is tetszik a dolog, mert hogy ez teljesen jogszerűtlen, és ennek következményei is lesznek. Hát úgy látszik, hogy nem csak abszurd Romániánk van, hanem abszurd Ausztráliánk is, úgyhogy ezekkel mind foglalkozunk. Addig Maroon 5 és Wiz Khalifa jön a Payphone itt a Gagán, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Maroon 5, Wiz Khalifa és a Payphone. 9 óra 30, néhány másodpercen belül gyorsan tisztázzuk. Van is kormányalakulás, nincs is. Tehát úgy vagyunk, mint az okoslány és Mátyás király meséje, hogy hozott is ajándékot, nem is, gyalog is jött, nem is, stb. Mert hogy ki van jelölve ugyan államelnöki részről Siegfried Murresán kormányalakításra, kellene neki a parlamentben 233 szavazat, hogy ez összejöjjön. Nagyon azt mondják, egyre több az a hang, miszerint nem fog összejönni, nem tudják összegyűjteni, nem tudnak egy oldalra verődni. Elegen, hogy meg is szavazzák az új kormány miniszterelnökét, és kormányalakításra kerüljön sor. Még ma is egyeztetések zajlanak, ennyit erről.
1: Magyarul nesze semmi fog meg jól. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Na, de visszatérve egy kicsit Ausztráliában. Az történt, hogy csak gyorsan a sztorit is mondjuk el, az történt, hogy Ausztráliában van egy ilyen fura szabály amúgy, és nem a sorshúzás a törvényellenes vagy jogszerűtlen, mert van egy ilyen fura szabály, hogyha a képviselőházban vagy a képviselők között döntetlenre zárul egy szavazás, akkor sorshúzással döntik el, hogy a két adott polgármester közül ki legyen az, aki majd később a települést vezeti. Nagyon abszurd a szabály, tehát én nem tudom ezt így fejben összerakni, hogy ez hogy tud menő lenni, de olyan úgy nézett ki, hogy 9-en kellett szavazanak, 4-en erre, 4-en arra, egy pedig tartózkodott a szavazásnál. És így létrejött ez.
0: Na azt kellett volna megverni, amelyik tartózkodott. Mikor, bocsánat, hogy nem akarok senkit erőszakra felbújtani, de hát azért a demokrácia kerekét így megkötözni. Ezért nincs nekünk se kormányunk. Még egyszer csak egy kifejezés vagy szókapcsolat volt, nem kell senkit meggyámbászni, nem kell megbubolni senkit, de hát gondolj bele. Mindenki jól tudja, hogy megvan a 4 ide, 4 odas, a középső fogja magát, tartózkodik. Hát tartózkodjon otthon.
1: De, igen, tudod, tehát én A-A-A-A-S, B-B-B-B, és jön az utolsó, na, lássuk, hogy ki lesz a polgármester, mondd, hát én tartózkodom. Én ezek közé egyiket. Hát nem áll, tesó. Na, mindegy, sorshúzásra került a sor, és képzeld el, itt jön a teljes abszurditás. Ugyanis nem voltak tisztában azzal a szabállyal,
0: igen,
1: hogy sorshúzásnál, akit kihúznak, az lesz a polgármester,
0: igen,
1: vagy akit kihúznak, az kiesik a versenyből.
0: Na várjál.
1: És itt ment el a dolog. Képzeld el. Tehát, hogy van két név a kalapban, és kihúztak egy nevet, de nem tudták, hogy most ez akkor polgármester lett, vagy most ez kiesett a versenyből.
0: Nem azért,
1: ezt tedd össze, barátom.
0: Ezt ráadásul egy önkormányzat vezetésével kapcsolatban. Tehát ha ez megtörténik egy vidéki szakiskola gólyabálján, hogy nem tudják eltönteni, ki a gólya királyné asszonyság. Vagy valami ilyen dolog van. Vagy például főnyereményt húznak ki, nem tudom én, a horgoló egyletnek az éves születi bálján, és ott eltéveszti a műsorvezető, és ezért lehet, hogy megkergetik a helységnévtábláig, de hogy ez megtörténjen egy önkormányzati környezetben, hogy és nem is volt olyan bonyolult, mert két név volt a kalapban, nem?
1: Pontosan, két név volt csak.
0: De úgy kellene akkor csinálják ezt, amikor például sorsolnak különböző sporteseményeket, vagy csoportokat a Bajnokok Ligájában, hogy akit kihúznak, az ki is esett. És akkor kevesebb perce hurcával zajlik minden.
1: Egy gyorsabban lejár, és végre a nők visszakapnak a Valentin napjukat. Lehet, hogy ez jobb opció lenne. De tényleg, tehát ott állnak. Aztán végül az lett az egész sztori, hogy ugye, amit kihúzott az a bizonyos valaki, ő azt mondta, hogy na, ő kiesett, ezért a másik lett a polgármester. Akit akkor úgymond idézőjelesen be is iktattak, de 24 órán belül le is mondott. Mert lett ebből egy ilyen jogi herce hurca, hogy akkor most akkor mi a helyzet. És most próbálják, jogászok, várjál, fogozd meg. Jogász testület próbálja kideríteni, hogy van pontosan a szabály. Mm-hmm. Tehát, hogy azért egyezünk meg, hogy nem egy atomfizika. És hogy leírni, hogy az, akit sorsolás alapján, ez a szabály, alapból hülye szabály Ausztráliában, de sorsolás alapján kihúztuk a polgármestert, hát most már csak el lehet dönteni ennyi idő után önkormányzati képviselőként, hogy most ez az a nyertes, vagy ez a vesztes, nem?
0: Én azon döbbenek meg, hogy van olyan önkormányzati vezető pozíció, ahol valaki lemond azért, mert nem világos, hogy lett megválasztva. Itt kell elgondolkodni, hogy ő nem szeretné, ha ez a nevéhez tapadna, ez a kalapból rosszul húzás történet. Hát vannak szintek és szintek, nem véletlenül mondom, hogy Ausztráliában feje tetején áll a világ, és úgy járnak az emberek. Nem sokára játszunk, még hozzá igaz vagy hamist, úgyhogy figyeljétek a telefonokat.
2: Mindenről dumál.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
3: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
2: De szuper ötlet!
3: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
2: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
7: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Pársak utca 14.
10: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
11: Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
10: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
12: Mi csináljunk a lánybúcsún?
13: És a legény búcsún?
12: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
14: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
15: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
16: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
17: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
18: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
17: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
19: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: A reklám után
24: ismét lágerek

0: folytatódik a játékunk. Igaz vagy hamis? Egyetlen egy kérdésre kell jól válaszolni. Igaz vagy hamis? Vagy igaz vagy hamis?
1: Ez lesz a kérdés, akárhányszor elmondod, nyereményünk is van, egy nagyon jó 100 lejes Pizza Joe utalvány a Gyergyói pizzázótól. Lássuk, hogy Riát sikerül elérnünk telefonon, és ha igen, egyszerű kérdésre biztos igaz vagy hamis választ tud nekünk mondani. Már is övé lehet az ezórai nyeremény.
2: Halló,
1: Riához van szerencsénk, szia!
2: Szia, igen.
1: Gyere, mert mindjárt ketten is vagyunk. Berecki Szilit hallottad, Nagy Endre lennék.
2: Wow,
1: ennyire megörventél nekünk.
0: Hello.
2: Igen.
1: Na várjál, nekünk örventél meg, vagy a potenciális nyereménynek?
2: Nektek is, mert még volt részem veletek beszélgetni, ja, nagyon jó volt.
0: Na de jó, hát ha legalább ennyire vidáman tudjuk majd letenni a telefont, ezt akartam kérdezni. Elég rövid a memóriánk, úgyhogy meg kell kérdezzük, mert itt találgattuk Endrével, hogy a Ria az honnan jön, az milyen névből van?
2: A Gyöngyiből
1: lett a Ria?
0: Hogy honnan a Gyöngyiből?
1: Gyere, van egy pár percünk, vezess végig a logikáján ennek a dolognak, mert nagyon kíváncsiak lettünk.
2: Ezt a múltkorsa értettétek meg, úgyhogy végül mindegy.
0: Mondolj.
1: Minden. Apunknak
2: nem tetszett a Gyöngyi, és lettem Ria.
1: Értem. Egy akaratos férfi ember minden családba kell, ez érthető. És hogyha valamit eldöntötte, jó van ezért.
2: Így van. Igen. És mindenki így is ismer, úgyhogy a Gyöngyi ez csak ilyen hivatalos.
0: Na, azt kell, valamit be kell írni oda a bulletin. Ezért azt szeretem a legjobban, hogy a múltkos értétültek, úgyhogy hidd el mindegy. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Figyelj, Ria, szeretnék egyet veled játszani. Igaz vagy hamis játékunk van, és fogok neked mondani egy állítást, és hogyha tudod, hogy igaz vagy hamis, akkor nagyon vagány nyereményed lesz, jó?
2: Jó.
0: Na, figyelj csak. Velencében a közlekedés döntően vízen, gondolákon vagy vízi buszokon és gyalogosan történik. Velence.
2: Igaz. Csodaszor. Velence, igaz.
1: Igaz.
0: Pontosan
1: volt
0: igaz,
1: szerencséd arra fele járni, vagy csak fényképeken nézted?
2: Még csak fényképeken, de terve van, hogy megyek.
1: Nagyon jó kis bakast is tettétel.
0: Az biztos. Sőt, a Velencéről én úgy tudom, hogy azt is kell tudni, hogy oda egyáltalán autó nem mehet be, úgyhogy ha Velencébe érkezel, leparkolod a város szélén a kocsidat, és csak ilyen vízi dolgokon meggyalogosan lehet ott sétálni. Merre jártál a nyáron mondjuk? Akár kirendulás, akár nyaralás szempontjából.
2: Munkába.
0: Az egy jó nyaralás. Az egy jó nyaralás szerintem, hogyha lehet szórakozni.
2: Igen, vendéglátás, úgyhogy nekünk csak összejut.
0: Ja.
1: Egész nyáron ilyen esküvős, rendezvényes, ilyesmi vendéglátás?
2: Panziót rendezek, és ott muszáj lenni.
0: Hát igen, ilyenkor nyáron igen. Na de figyelj, kicsit kikapcsolódhatsz, és nem tudom, hogy szereted-e a pizzát?
2: Nagyon,
0: akkor, hogyha Gyergyóban jársz, képzeld el, akkor a Pizza Joe felajánlásával egy 100 lej értékű pizza fogyasztási utalványt nyertél, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó étvágyat kívánunk neked.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Reméljük, hogy sikerül jó étvágyal elfogyasztani jó társaságban akár. Köszi, hogy itt voltál, Ria, szép napod legyen, gratulálunk.
2: Köszönöm szépen, viszont nektek is.
0: Köszönjük szépen, és ígérjük, hogy legközelebb nem kérdezzük meg, hogy honnan van a neved, jó? Most megjegyeztük.
2: Jó, oké.
0: Okay. Szép napot, szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk, te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: udvar vár.
1: Ria, ria, bukuria. Hogy Endre barátomat idézem. Kérem szépen, nagy az öröm, természetesen nagy az öröm Riáik házatáján, ugyanis az övéké lett a nyeremény. Ügyes volt, megérdemli. Reméljük, hogy Velencébe is eljut hamarosan, mert akkor biztos vagyok benne, hogy teljes lenne a teljes öröm.
2: És aki felanyárott a nyereményt, az a Pizzi Ria. Mindeközben én azt mondom, ne játsszuk tovább a szavakkal, mert hogy érkeznek a hírek mindjárt 10-kor, itt a Gagán. Addig kihúzzuk a kalapból mi is, hogy kikezdje a következő órát, kettőnk közül jönnek a hírek, tehát mindjárt folytatjuk a mait.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagy gumi, ha gumi, akkor hadnagy gumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Reklám.
6: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
7: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég. A My Journey szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
6: My Journey a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
10: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
11: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
12: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
14: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
15: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
16: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
17: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
18: A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában. A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika CT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
19: 0786 498 098
0: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
5: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
17: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
1: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
17: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
20: válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
21: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
20: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Közúti baleset történt Szentegyháza közelében a tegnap délután. 76%-ban vannak feltöltve a hazai gáztározók. Hűvös, borús időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Szörin Grindi János szociáldemokrata pártelnök tegnap kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Murasan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták színaljai tanácskozásán elfogadott 10 javaslatot. Grindi János sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE több hónapos belső vita után döntött az Ilija Bolozsán vezette kormányból való kilépésről, és az erről tartott pártszavazáson az 5000 résztvevő csaknem 98%-a támogatta az irányváltást. Hozzátette, hogy Murasan miniszterelnöké jelölése óta még azt sem jelezte, hogy fontolóra venni a szociáldemokraták indítványait. A PESZEDE elnöke azt is sérelmezte, hogy a kijelölt miniszterelnök múlt csütörtöktől többször is sértő kijelentéseket tett a pártjáról. Anyagi kárral járó közúti baleset történt tegnap délután a 13 A-jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között. A rendőrségi vizsgálatok szerint a balesetben két személygépkocsi volt érintett. Az ütközés csak anyagi károkkal járt, személyi sérülés nem történt. A helyszínre a Szentegyházi Önkéntes Tűzoltó Alakulat egysége is kivonult. Mindkét járművezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a tesztek eredménye pedig negatív lett. Derül ki a Hargita megyei rendőrfőkapitányság közleményéből. A hazai gáztározók 76%-ban vannak feltöltve, írja az Economedia.ro. Ez elmarad az egy évvel korábbi szinttől, azonban október 31-ig meg fogják haladni a 90%-os szintet. Az uniós átlagnál azonban jobban nálunk, Németországnak például csak 56%-ban sikerült feltölteni a készleteit. Az elmúlt években a leghidegebb napokon 60-63 millió köbméter volt az országos gázfogyasztás. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közli az Ager Press. Ugyanebben az ügyben Călin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettejüket a bukaresti központi fogdába szállították, ma pedig a bukaresti törvényszék elé állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásra.
24: Sajtóértesülések szerint az FK Csíkszereda vezetősége menesztheti Szabó István vezetőedzőt a Petrolul elleni 2-0-ás vereség után. A csíkiak 10 forduló után továbbra is nyeretlenek, egy ponttal a Superliga utolsó helyén állnak. A Gazeta Sportúrilor szerint a klub már az utódot is keresi, és Valentin Szucsú a legesélyesebb jelöltek között van, ő 2018 és 2022 között már irányította az FK-t. Szabó a Petrolul elleni találkozó után közölte, hogy önként nem mond le és addig folytatja a munkát, amíg a klub másképp nem dönt. Belgium és Szlovénia jutott be utolsóként a férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében. A belgák szett hátrányból fordítva 3-1-re győzték le Csehországot, míg Szlovénia 3 játszmában búcsúztatta Szerbiát. A szlovén válogatott ezzel ismét a legjobb 8 közé került, miután az előző 3 Európa-bajnokságon is érmet szerzett.
23: Borús hűvös időnk lesz ma, a szakemberek szerint a délelőtt folyamán csapadék is előfordulhat. Legtöbb 11-13 fokig emelkednek a nappali maximumok.
22: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Délelőtt 10 múlt néhány perccel, a kedd délelőtt bennyereményünk is van az igaz vagy hamis játékunkban, a 6 nagy gumi, 1 autógumi cseréje, amire várjuk majd a jelentkezőket. Persze még mindig nyitva a regisztráció, a mai műsort folytatja továbbiakban is Berecki Szidi és Nagy Endre, még egy óránk van együtt.
1: Pontosan, amíg ezt az órát hallgassátok, nagyon nagy szeretettel, aztán természetesen a többit is, de még ami hármas szabályt illeti, James Arthur és az Impossible, ezzel fogjuk indítani ezt a csodálatos órát, és írjatok 0-30-54-88-88, ide bátran jöhetnek az SMS-ek.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: vihar a szárnya.
1: Halott pénz és a gyerekek. 10 óra, 10 perckor, szeretettel üdvözlünk titeket a műsor utolsó órájában. És van egy kis témák volt, még az előző órából indult, hogy Ausztráliában egy polgármester sorshúzásra választottak, csak éppen azt nem tudták, hogy az, akit kihúznak, az nyert, vagy az, akit kihúznak, az kiesett. Úgyhogy ebből lett egy óriási nagy gubanc, és most jelenleg valahogy próbálják a jogászok kisilabizálni, hogy akkor itt mi lehet igazából az egészből, mert ki lett a polgármester, de hát vannak országok, ahol helytelenül megválasztott polgármester lemond annak érdekében, hogy ez tiszta és világos legyen. Nem ismerős nekünk ez a sztori, ez a történet, de a maga a sorshúzásos, azt simán el tudtam volna képzelni egy ilyen Galac megyei kisvárosban, tehát hogy ez egyáltalán nem állt távol tőlünk. Ugye picit arra is utaltunk, hogy milyen helyzet lenne, vagy milyen vagány lenne, hogyha mondjuk egy kormányt is így tudnánk megválasztani, hogy akkor mindenki valaki sorsot húz, tehát szinte már teljesen mindegy, hogy ki kerül oda, csak valaki kerüljön már oda, úgyhogy húzzunk sorsot, miért ne?
2: Írja is a hallgató még előző órára reagálva, hogy felhívom a figyelmeteket, hogy AstraZeneca nem létezik. Igen, direkt azért mondtam azt a példát, mert hogy annyira régi, hogy nincs is. Mint ahogy kormány sem, csak egy kinevezett kormányt tisztáztuk. Igen, egyelőre csak egy megnevezett, megbízott kormányalakítással megbízott név van, ugye, és aztán majd várjuk, hogy ki áll be mögé. Egyelőre nem biztos, hogy elegen beállnak. Köszi a tisztázást, mi is pont így gondoltuk.
1: Így van, Robert közül azt írja, hogy hát ez tiszta jó, hogy kalapból húzzák ki a polgármestert, így nem kell panaszkodni, hogy igen, mert ti választottátok meg, hanem rá lehet fogni, hogy ezt dobta a sors, ez van. Hát néha lehet jobb lenne, néha lehet jobb lenne, hogyha nem a kampány dönteni el azt, hogy ki a jobb polgármester, hanem konkrétan a sorsra bíznánk ezt az egészet. A kérdésem nekem az, jó, oké, ezt értettük, megválasztottuk kormány, stb. Hogy például a fiatal korodban voltak, főleg gyerekkorban vannak azok a játékok, amikor el kell dönteni, ki a fogó, el kell

0: eldönteni,
1: hogy ki a hunyó.
0: Na például az egy
1: perc. Cica az egérre, hopp. De a hoppal mi van?
0: Pontosan.
1: Mert hogyha vagyunk 8-an, akkor addig kiszámolózunk, ugye ez a, gondolom ez a dilemmát, azért kezdtem rádumálni a mondokát, hogy a végére érjek, mire a mondat végére érsz, hogy a hopp. Ugye megérkezünk az S-percben a hopphoz. Vagyunk 8-an a körben, és valakit ki kell nevezni. A hopp az ő az, vagy a hopp az kiesett, és megyünk tovább a kiszámolóval. Ezt nem kell előre tisztázni, mert ez a baj történt Ausztráliában.
0: Igen, itt attól függ, hogy ki indította el a játékot, ugye? Tehát a fociban is az dirigálta a szabályokat, aki hozta a labdát. hogy itt is az van, hogy én számolok körbe, és mondjuk én leszek a hopp, véletlenül saját magamra mutatok, akkor egyértelműen én estem ki, és akkor folytatjuk tovább. Nem? Tehát, ha a mellettem levő lesz a hopp, akit mondjuk nem csípek annyira baráti társaságból, akkor egyértelműen ő a fogó. Hát ez normális. Igen. Hát ez normális.
1: Nálunk rámutatnak egy miniszterelnök jelöltre, és még mindig ott a hopp. Még mindig nincs ekkormány. Szóval
0: lehet, nem, hogy csak folyamatosan hopp.
1: Hát eddig, akire rámutatott, az államelnökök mind kiestek. Tehát igazából...
0: Na látod, mondom, elfogy lassacskán a merítés. A kérdésem igazából arra irányult volna, hogy melyek azok a sorsdöntő kis dolgok, például az ilyen egypec kimehet, a sorshúzás, a pörgetés üveggel, a válasz, jobb kezem vagy bal kezem. Tehát, hogy vannak ilyen különböző sorsolásos technikák gyerekkorunkból, nem?
1: Igen, ez és megvan. Még ugye? Van, aki lekőpapírollózza, ez megvan?
0: Kőpapírolló például, igen, vagy egy csomó minden van. Úgyhogy szeretném, ha ebben az órában, ebben a maradék néhány percünkben, ami még van, egy kicsit ezeket gyűjtenénk össze. Mondókákat, amivel kiszámoltunk valakit, a technikákat, amivel tudtunk sorsolni, jobb kezemben vagy bal kezemben van, kőpapírolló például, és akkor ezeket mind írjuk egy picit össze. Mit szólsz hozzá?
1: Én nagyon szeretném, ezt itt mindjárt eszembe jut, hogy mit jelent, milyen szép a magyar nyelv megőrizte, hogy valaki a rövidebbet húzta. Mert ez úgy működött, sorshúzás volt, a rövidebbet húzta, hogy pálcikák közül egyet rövidebbre törtek, és úgy fogták marokra, hogy nem látszott, melyik a rövidebb, és mikor valaki a rövidebbet húzta, akkor az volt az, aki alul maradt, vagy aképpen el kellett végezzen egy feladatot. Mindjárt egy itt a magyar nyelv csodálatos szótárából. Ti hogyan sorsoltatok gyerekkorban? Egyáltalán is főnök volt-e az, akinél volt a labda? Ez is fontos kérdés. 07-35-54-88-88. Sorsolgassatok velünk.
2: Mindenről dumál.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, itt is vagyunk veletek. Szóval bekérdés a Surrender. Olvasom az SMS-eket közül, azért bambultam egy icipicit el. Robert írja, hogy gyerekként, mikor fogocskáztunk, úgy választottuk a fogót, hogy körbeálltunk, feldobtunk egy követ, amelyik a leghamarabb elmozdult a helyéről, az volt a fogó. De volt betört fej is.
1: Hoppá!
0: Hát van, aki ezt hardcore verzióban nyomta. Hát van, aki ezt elég extrémen tolta annak idején. Ne próbáljátok ki, ez az otthon ne csináld meg dolog.
1: Igen, és hát jó kérdés, hogy tényleg mennyire sorshúzás ez a kiszámolós díj, amit itt gyakran gyerekként művelünk. Nézd meg, Lacéknál bunda gyanú merül fel, azt írja a hallgató. Sziasztok, majdnem minden mondókának tudtam, hány embernél hova esik. Mindig azt választottam, akit akartam, arra, amire kellett. Közeli barát kiesett, ha valami rosszabb dolog volt, vagy ráesett, ha előnyös. Úgyhogy szerintem ez a mondokás dolog is bukta, viszont ha véletlenszerű választást nem rossz ötlet, nem valami hataloméhes korrupt esne a döntés, csak akikből kerülni a választás képesítettekkel legyenek, hanem az egy másmilyen öngól, írja még Laci. Igen, jó lenne, ha tényleg, ha kell mondjuk egy gazdasági miniszter, az elit gazdasági szakértőket kalapba tesszük, és kihúzzuk az sok ügyes közül a legügyesebbet. Értem én, hogy mire gondolsz, bár itt tartana az ország.
0: Bárcsak, igen, bárcsak, akkor még tényleg jobban örülnénk a sorsnak. Ferki közben azt írja, persze, hogy aki volt a labda, ő volt a góri. Az egyik alkalommal, amikor Rózsatöv is kipukasztotta a legnagyobb góri labdáját, másnap a szüleim nekem vettek egy pöttyöset, én lettem a góri, és én választottam a legjobbak közül az utca csapatában. Sőt, a középkezdésnél feldobott 25-ban is pénzérme döntött. írja nekünk Ferki. Hát más világ volt, én más világ volt. Úgyhogy ott nem volt sorsdöntés, ott ha te hoztad a labdát, te választottad a csapatodat. A maradék az játszik a túlsó fenén.
1: Az Ildikóét olvasod te, vagy olvasom én?
0: Várjál, mert ezt tudtam. Tehát megvan?
1: Megvan, igen, de én sem tudtam végig. A végét mindig elhalandzsáztam, és úgy tényleg kijött, akit akartam.
0: Igen, hogy van? Andanténusz.
1: Igen.
0: Szórakaténusz.
1: Igen.
0: Szórakatiki taká ala bala bimbambusz. És a busz, akire esett, az kiesett. Hát normális, hát esett rád egy busz, persze kiesett.
1: De azért látod, te is itt a szótagokat elkezdted számogatni, mert mi van, ha nem hangszorod, hogy tikitáká, hanem tikitikitáká, és akkor már is valaki másra kerül. És főleg, ha gyorsan mondod, gyorsan számolsz, akkor simán bele lehet még tenni egy extra szótagot.
0: Látod, ezért volt az, hogy az akkori fiatalok könnyebben tudtak szótagolni suliba. Aha. Tehát nem volt olyan feladvány, amit ne tudtál volna elszótagolni, mert már megszoktad a délutáni játszásokból, hogy ne legyél fogócska, és ki tudtad számolni előre. A mai világban, megmondjam neked, hogy most sorsolnak a fiatalok? Van egy applikáció. Nem, Uncsi. Van egy applikáció, ez is már boomer dolog, de azért elmondom, hogy mindenki a telefon képernyőjéhez hozzáérinti az ujját, egyik ujját. És a telefon észreveszi, hogy van 10 új a képernyőn, és mindenkit kijelöli egyenként. És akkor megvan, nyomsz egy start gombot, és a koronai megy körbe, és az egyiknek az ujjánál megáll. Képzeld el. Így sorsolja, ki kezdjen. Nagyon extrém. Nem kell ide szótagolni, nem kell csinálni semmit.
1: De hogy ez sem lehet megoldani érintő képernyő nélkül, hát ez hihetetlen.
0: Mit szólsz? Megvan az eci-peci? Eci-peci, kimeheci.
1: Nem tudom, hogy folytatod, de kezdek félni a
0: történetre. Nem fogom elmondani. De ez már...
1: Ez olyankor sorsoltatok így, mikor nem volt ott a tanítónéni, gondolom.
0: Itt nem volt ott senki. Itt csak mi voltunk. És már nagyobb gyerekek voltunk, csak szólok. De nézzetek, utána kérdezzétek meg, hogy ez eci-peci, kimeheci, hogyan folytatódik. Higgyétek, nem éri meg lemaradni erről az egészről. Na, még gyűjtünk ilyeneket, hogyha gyorsan írjátok, mert már nincsen sok időnk, Szolvév és a te maradtál, aztán pedig utána még 4 percünk van arra, hogy az összeset összegyűjtsük.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: 3. szabály, 7-től 11-ig.

0: Szóvév, és ha te maradtál, meg mi is maradtunk, meg ti is maradtatok. Ez itt még a mai hármas szabály a kedd délelőttben. Lassan 10:30 fogy a műsoridő, és hát ilyen gyereki számolósdik irányába vettük be a kanyart, lévén, hogy kalapból húztak volna ki a polgármestert Ausztráliába, de rosszul húzták, nem tudták, hogy akit kihúztak, az kiesette, vagy ő az, vagy ki vagy te. És közben itt nekünk Laura ír egy jó kis mondókát, egy másik világból néz meg. Sziasztok, én mikor gyerek voltam, mindig a Stansi Brand Küntelapján tu-tu-tu és a fara tu, ez volt a kiszámoló. Mert hogy bizony olyan környezetben, ahol... Stansi
1: Brand.
0: Küntelapján.
1: Küntelapján. Hát várj, van egy magyar erre. Hát van? Hogy van? Jó, igen.
0: Hagyom színét gondolkozni, de ez jó, mert gondolj bele, hogy például egy székelyföldi gyerek felköltözik mondjuk Kolozsvárra, és akkor Kolozsváron meg kell tanulni ezt a Stansi Brand. De ez pont olyan, mint ahogy mondta annak idején Hórod mentén a rendőrnek a gyereke kiszámolósdiba, hogy éjsz, pécs, kimélyed.
1: Igen, na nem jut eszembe az a másik. Nem jut eszembe a szöveg. Tudom, délután, 2 után 4 perccel fog eszembe jutni, amikor már nem tudom elmondani, de mindegy.
0: Hát telefonálj be, vagány-vagányba délután 5-kor. Bocs, volna
1: egy mondat. Nem tudom, mi a téma, fiúk. Nem tudom, mi a téma, de van egy mondatom még a reggeli műsorhoz. Arra miatt kezd gyorsan bedobom. Azt akartam mondani, hogy például az Edpecki Mercek, tudtad, hogy van a folytatása is? Amikor nem arra esik, akit te szeretnél. Mert nem számoltad ki jól, hanem van egy folytatás, Edpecki Mercek, hónap után bejött szénáris éregére, ugott az egére, furs, fús, jött egy busz, kiesett a kereke. Ez megvan?
0: Nincs.
1: Jancsi bácsi megette.
0: A kereket ette meg?
1: Igen. Bevitték a kórházba, megkérdezték hány óra, 11:30, bolond mind a kettő.
0: Ja, ez a bolond, igen, ez az április esélyestől. De szerintem ez ilyen folklór, tehát összefűződik, persze, kicserélődik. Persze. Ugyanaz a csárdás, másik dallamra a kategória.
1: Persze. Úgyhogy vannak ilyen nagyon extrémek voltak, de ez a Stansi Brános nem volt meg, de mondom, van ennek valami magyar megfelelője, és nem fog eszembe jutni egyáltalán. Pedig milyen szép idők voltak, közben itt kapjuk az Antanténusz magyarosítását Botontól, aki leírja, hogy ez miről is szólt konkrétan, és hogy ez ennek igazából nagy jelentése van ennek a mondókának, kérem szépen. Nem is mondóka ez, hanem egy ének.
0: Igen, és közben itt azt is leírja nekünk Leher, egy másik hallgató, hogy itt különböző tudósok foglalkoztak ezzel, hogy ezt hogy is kell lefordítani. Itt egy régi sumer dologról van szó, állítólag, elvileg, de hát nagyon sok okos ember órákat tölt, mi egy féleletet eltöltött a levéltárba és a könyvtárba, hogy ezt megfejtse. Közben azt írja Kata, hogy amit kerestek, az az egy perc kimehet.
1: Nem kerestek, ez megvan.
0: Nem, de hogy erre a melyik volt a Stansi Brand Küntelapján?
1: Stansi Brand? Nem, szerintem nem az egy perc kimehet, Stansi Brand Küntelapján. Nem fog el, úgy sajnálom, nem jut eszembe. Mindegy, sem majd az Edpecki, mert az a legendás. Jó, ezek a mondókák, de mi volt még ilyen? Húztunk rövidet, kőpapírolóztunk, oké. Okay. Kőpapírolózni nem tudtál, hogyha voltatok 10-en. Oda másfajta sorshúzás kellett, az csak 2 tudtad kell dönteni. Tudod még mi volt? Az volt, aki, hogy mit tudom én, voltak nálunk ilyenek, hogy az a kapus, aki utoljára éri el a kapufát középpályáról, például a futásnál. Aha. Vagy beálltak a kapuba, egy valaki rúgta a kapura a labdát, és akit először elkapott a labdával, az lett a kapus, hogy ilyenek voltak például.
0: Igen, vannak még ehhez hasonlók. Vagy tényleg ott van a legegyszerűbb, a cetlis megoldás, amit egyébként ritkán alkalmaztunk, mert nem volt se papír, se ceruza kint a tömbház negyedi játszótéren, vagy kellett valami más megoldás, ami az elejük voltunk. Még volt ez a páros páratlan, hogy kellett az ujjakat mutogatni, ez megvan neked?
1: Páros páratlan nincs.
0: Igen, hogy mutat kettőst vagy egyest mutathattál, és ha páros szám jött ki, akkor aki a párosra fogadott, és a páratlan, aki a páratlanra.
1: És? Miből
0: lett a egyből számoltál háromig, és mutattál két ujjat, vagy egy ujjat. És akkor vagy 3 vagy 4 jött ki, az szerint, vagy 2 az szerint, hogy ki hány ujjat mutatott, és aki a páratlanra fogadott, és a páratlan kijött a kettőnek az összegéből, az nyerte a sorsúzást.
1: Egy kicsit ezt elbonyolítottátok annak idején, nem?
0: Mert kultúremberek volt, már matek kellett hozzá, tehát azért nem olyan vészes elszámolni 4-ig, hiszen ne számoljatok sokáig, inkább nézzétek a telefont, mindjárt sorsolunk és játszunk, még egy igaz vagy hamis nyeremény érkezik, úgyhogy figyeljetek nagyon.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk.
3: Ez a hármas szabály.

0: longer. Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Via Color mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Via Color. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Via Color műfüvet is árul.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
11: Jaj, csapd már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
12: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel.

0: www.dezinpro.ro.
1: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
9: ismét lágerek

0: Kérem szépen, igaz vagy hamis? Ez az egyetlen kérdés, amire jól kell válaszolni a következő néhány percben, csak lássuk, hogy kinek.
1: Ha minden jól megy, akkor Leventének lesz esélye válaszolni egy kérdésre, és érte jó kis nyereményt is ebben az órában bezsebelni. Ugyanis zajlik az igaz vagy hamis játékunk, a hadnagy gumi egy jó kis autógumi cserét ajánlott fel. Levente lehet a szerencsés.
2: Halló!
1: Halló! Milyen jó, hogy hangnemben vagyunk. Levente, szia!
2: Sziasztok!
1: Szia, szia! Berecki Szeri, Nagy Endre vagyunk, Rádió Gaga, hármas szabály, nyereményjáték, még mi egyebet mondjunk, boldog új évet, vagy várj, az rég volt. Szia!
2: Kívánom!
1: Mi a helyzet, hogy telik a kedd?
2: Nagyon jó úton vagyok, dolgozgatok.
0: Mit csinálsz, mit dolgozol?
2: Sofőrként.
0: Sofőrként, ma úgy látszik, sofőrköz van. Szerencség, mit sofőrözöl? Fuvarozol valamit, vagy csak A-ból B-ből, hát, taxizol, mit csinálsz?
2: Nemesfém.
0: Nemes fejlődés. A hivatalos applikációja, ugye?
2: Fémek.
1: Aranyszállítóval van dolgunk, úgy néz ki. Bár ma amilyen árak...
2: Nem, csak arany nincsen. Egyéb van, de arany nincs.
1: Akartam mondani, hogy amilyen árak vannak, lassan a réz is nemes fémnek minősül.
0: Na figyelj, hát igazából szeretnénk veled egyet játszani, úgyhogy ha icipicit ráérsz, akkor mondanánk neked egy állítást, el kellene döntsd, hogy ez igaz vagy hamis, jó?
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj csak. A világon mindenhol ugyanúgy zöld, sárga és piros sorrendben követik egymást a jelzőlámpák színei fentről lefele. Na, még egyszer mondja?
2: Piros, sárga, zöld.
0: És a világon mindenhol?
2: Fentről lefele. Igen.
0: És a világon mindenhol. Így ebben a formában igaz, egy kicsit engem is megtévesztett, mert amúgy szerintem itt a mi írásunk is egy picit el van írva. De igen, igazad van, a piros, sárga, zöld, ez így helyes és így igaz. Pontosan úgy, hogy a tiéd a nyeremény.
2: Én így tanultam annak
0: idején. Ez így is tanították meg, gondolom sofőrként így is tapasztalod, nem?
2: Így van, jelen pillanatban is.
1: Azért gyanús lenne, hogyha felül kigyúlna egy másik szín hirtelen, vagy középen lenne a piros, akkor csodálkoznánk ezen a dolgon. Lám, még a félig meddig elolvasásból, elírásból származó rossz kérdésre is jó választ adtál, úgyhogy gratula, hát azért céljában a sofőrt, hogyha éjszaka is felvered álmából, tudja az ilyesmit.
2: Bizony, muszáj tudnia.
0: Így van. Na figyelj, Levente, az a helyzet, hogy hát ha már sofőr vagy, és ilyen nyereményünk is van számodra, ugyanis képzeld el, hogy a hadnagy gumi felajánlásával egy darab autógumi cserét nyertél, úgyhogy hamarosan itt a téli szezon, ez pont jól lesz, nem?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Majd megoldják akkor helyetted a srácok, és akkor majd ki lesz cserélve ügyesen a téli gumira. Vigyázz magadra az utakon, szállíts el ügyesen nemes filmet, és érjél biztonságosan a célponthoz. Hova mész, hol a célpont most?
2: Szebenből vissza haza udvarhelyre.
0: Vissza haza udvarhelyre, akkor jó utat kívánunk.
1: Jó utat, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk még egyszer. Szia, szia.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szavasz.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szerviz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.

0: Gratulálunk Leventének, jó nemes filmszállítást kívánunk, illetve Szidónak köszönjük szépen nekete pekete cukot a P, Ábel Bábel Dominé, Csiszi A, Csuszi B, Csiszi Csuszi Komponé.
1: Komponé, nagyon jó, Szidó, köszi, és Amtámtó, Kutyavakaró, akire jut a 102, az lesz a hunyó, írja még Leló nekünk. Hát itt a végére összegyűltünk szépen, rendben, most még van az Eke, Beke, Béka, Töke, Abékának nincsen töke.
0: Mert a béka vízi állat, potty.
1: Hogy kiestünk. Kiestünk, mert lejárt a műsoridő. Érkeztek a hírek 11-kor, ennyi volt a hármas szabály. Holnap találkozunk, maradjatok Gaga közelben. Sziasztok, holnap reggelig.
0: Szevasztok.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
5: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
6: De mi is az a gyök?
5: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
6: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
7: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
8: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
7: Hiszen állsz,
8: újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
9: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
10: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
11: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
12: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
13: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
17: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
18: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Kissé felszusszant a város forgalma az újonnan megnyitott Eötvös József utcával, újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban. Az évszakhoz képest hűvösebb időnk lesz ma. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Jóváhagyta az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság jó és kecske export újraindítását célzó intézkedési tervét az Európai Bizottság. A terv differenciált oltási programot ír elő, és a hatóság szerint nem korlátozza a hasított testek, a tej és a tejtermékek kivitelét, a teljes immunizálási programot ugyanis kizárólag a két dobrudzsai megyében alkalmazzák. A cselekvési tervvel párhuzamosan Románia, Szaúd-Arábiával, Jordániával, Marokkóval, Tunéziával, Izraellel és Líbiával is megállapodást kötött az oltott juhok, kecskék exportjáról. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tájékoztatása szerint a szakértőik által kidolgozott intézkedési tervet az Európai Unió mind a 27 tagállamának képviselője módosítás nélkül támogatta az Európai Bizottság illetékes szakbizottságában. Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház fele tartó autósok Székelyudvarhelyen. A tegnap ugyanis megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították. A Bethlen Gábor utcát felújítás miatt lezárták a közelmúltban a városközpontból a kórházi körforgalom fele vezető forgalmas útszakasz kiesése pedig közlekedési nehézségeket okozott a városban. Az Eötvös József utca felújításának befejezésével a városvezetés ezt kihasználta, használva próbálja könnyebbé tenni a közlekedést a központban. A polgármester beszámolója szerint a megoldás csak átmeneti, addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca. Az Eötvös József utcában emellett új parkolóhelyeket is kialakítottak. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 84 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. Az új rendelkezések értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgatós tanácsa határozza meg a szülei munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. A szenátus elsőházként tárgyalta a PESZEDE által kezdeményezett törvénytervezetet, a döntő szót a képviselőház fogja kimondani. A szuverén máltai lovagrend romániai nagykövetsége tegnap közölte, hogy nem adott ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére. A nagykövetség azután adott ki közleményt, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség a Georgescu otthonában tartott házkutatás során talált egy volt államfőjelölt nevére kiállított diplomata igazolványt, amely látszólag a máltai lovagrendtől származik. Az érintett személy nem tagja a szuverén máltai lovagrendnek, és ilyen dokumentumot soha nem állítottunk ki, hangsúlyozták a szervezet képviselői. A közleményben megjegyezték, hogy Romániában több áll lovagrend is működik, amelyek esetenként visszaélnek a szuverén máltai lovagrendi jelképeivel. A szakemberek szerint érezteti hatását a sarkvidéki levegő, így adáskörzetünkben ma csak 11-13 fokos nappali maximumok várhatók. Túlnyomó részt borús lesz az égbolt, a délelőtt folyamán pedig csapadék is kialakulhat.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
20: Sziasztok, jó napot kívánok, hello mindenkinek, elmúlt 11 óra, a mikrofonnál Győr Dávid Csaba, szerintem kezdjük is el ezt a hűvös napot így közösen a forró zenék társaságában, és abban is hiszek, és ezt gyakran hangoztatom, hogy a jó zene hallatán szerintem gyorsabban telik a munkaidő, úgyhogy már is jön Tóth Abigail és Ágcsend, ez a Sugadeli.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
21: interjúk,
2: játékok
21: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

volt már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro

Dua Lipa és a Hallucinate, nem hallucináció, havazott a hegyekben a Bülyátónál. Ráadásul addig kezdődött meg az ősz, de van, ahol már fehérbe vagy fehéresebbe borult a táj, és egy picit meg is maradt néhány centiméternyi vastagságban a hóréteg, de hideg volt még máshol is, például Csíkszeredában 2 Celsius fokot mérhettünk reggel. A lehűlés pedig az egész országra kiterjed, az országos átlag hőmérséklet alig éri el majd a 18 fokot, de azt mondják a szakértők, hogy hétvégére újra kellemesebb időben lehet részünk, és most már így szeptember vége fele beszélhetünk a jó idő kapcsán a vénasszonyok nyaráról, állítólag ebből is kapunk bőven jót. Ugye nem bántad meg? A dalt ismerjük nagyon-nagyon régről. Dr. Béres és Veréb Tomi most feldolgozta.

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Egy picit beszéljünk el Sheeranről, az énekes körül azért mostanában, hogy is mondjam, eléggé szürke felhők is kavarogtak, miután McLemore-t levették az elő zenekari listáról. Ed Sheeran közben egyedül lépett fel nemrég a botrány után a színpadon, kért elnézést, és elítélte a gázai helyzetet. Azt mondta, hogy összetört a szíve a pusztítás mértéke, láttán köztük rengeteg áldozat, gyerekek is vannak. Ed Sheeran elnézést kért rajongóitól a Philadelphiában tartott koncertje első felében. Az ügy előzménye, hogy a héten korábban bejelentették, McLemore nem kísérheti többet előzenekarként az énekest a turnéján, miután az amerikai rapper a szeptember 4-i koncertjén a Szabad Palesztináért kampányolt. Ed Sheeran közleményben reagált akkor a hírre, azt mondta, hogy nem ő döntött McLemore eltávolításáról, hanem a turné promótere. Azt is írta, nem akart nyilvános politikai vitába keveredni a gázai konfliktusról, ugyanakkor együtt érez az izraeli és a palesztin civil emberekkel. Kifejtette azt is, hogy milyen álláspontot képvisel az izraeli-palesztin helyzettel kapcsolatban, és hogy vajon az, hogy ma este itt fellép, jelzi-e, hogy az ügy elé, az ügy mellé áll. Ed Sheeran egyébként óriásit koncertezik, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában ad koncertet, bár a világsztár előző turnéja minden idők egyik legnagyobb bevételt hozó koncert sorozata volt, a mostani fellépésére egyes jegyárak $30-ra csökkentek, képzeljétek, de folytatódik a turné. Közben pedig Ed Sheeran, bár ő nem nagyon szokott politizálni, néha egy világsztárra is az érvényes, ha elejt egy politikai mondatot, akkor rögtön megbélyegezik. Ed Sheerant azért szeretjük, mert pont olyan egyszerű srác maradt, mint amikor elindult a zenei pályája elejéről, vagy a zenei pályája elején. Vele folytatjuk, jön most az Ez Hiszem.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezt hallhattuk, nem sokára igaz vagy hamis jön egy állítás részemről, a hallgatónak pedig tudnia kell, hogy igazat mondok, vagy nem. Ha eltalálja, akkor adok egy jó kis nyereményt, ezúttal a Gold Rush Resort családi belépőjét adom oda. Valakinek Tusnád fürdőről van szó, úgyhogy oda fog a szerencsés elutazni. Jön mindjárt a Naked zenekar is, az lesz a Tombola nyár.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a címcsogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gép

0: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
1: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: Kész a 10 órai!
3: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
0: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
7: ismét sláger

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: A néked és a tombol a nyár. Tombolt a nyár, teszem én hozzá, mert most beléptünk az őszbe, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy játszani fogunk, igaz vagy hamis játékról van szó. Most Attilát hívom telefonon.
1: Halló!
0: Szia Attila, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Szia!
0: Hello, hogy vagy?
1: Jó, köszönöm.
0: Dolgozol? Nagy a zajot körülötted.
1: Egy pillanat, pillanat. Na, igen.
0: Na, dolgozol? Mi a helyzet?
1: Nem.
0: Biciklizek. Biciklizel, nagyon jó. De figyelj, biciózás, picit tedd félre, ha tudsz rám figyelni, mert egy játékba csöppentél. Ha meg tudod állapítani, hogy igaz vagy hamis az állítás, akkor nyerhetsz, jó? Na figyelj, fussunk neki szerintem, hogy haladjunk. Az autó hűtő folyadékát, a fagyállót nyugodtan lehet helyettesíteni étolajjal. Ez igaz vagy hamis?
1: Hamis, mindenki.
0: Ugye, szerintem is hamis, és ez is van nekünk leírva, hogy hamis, de hát nyilván ezt puska nélkül is tudtam volna. Na figyelj Attila, a nyereményed egy jó kis családi programról szól. Tusnád fürdőn a Fenyves erdő öledésében egy Romániában egyedülálló világvár, a Gold Rush Resort családi kalandparkról van szó. Ide nyertél egy családi belépőt.
1: Nagyon szívesen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, remélem, hogy el tudtok menni, és jól érzitek majd magatokat Tusnádfürdőn.
1: Köszönöm.
0: Na Attila, elengedlek biciklizni, jó?
1: Rendben.
0: Kényelmes, szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

0: Igaz vagy hamis, Justin Timberlake egyáltalán nem hamis, csodálatosan énekel az NSYNC egykori sztárja. What goes around, comes around, ezt hallhattuk, most viszont érkeznek délben a friss infók, a hírek után pedig azonnal folytatjuk.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
4: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
5: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket, így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez, nem azt mondjuk majd meglátjuk meddig jut, hanem célokat állítunk.
4: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Szerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában 2 féle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, míg mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Független szakértői véleményt kért Székelyudvarhelyi önkormányzata a Vándorszékely szobrának ügyében. Hatalmas tűz pusztított egy Drobeta-Turnu Severini cellulózgyárban. Kitart a hűvös időjárás. Jó napot kívánok, részletes híreink következnek. Én Hadnagy Éva vagyok. Nem zárja ki egy Peszede Áur kormány lehetőségét 2028-ig Szorin Grindianu, a szociáldemokrata pártelnöke. Az Antenna 3 CNN-nek nyilatkozva ugyanakkor azt mondta, ehhez az Áurnak is akarnia kell a kormányzást, miközben Giorgia Simeon jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindianu szerint egy Peszede Áur kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Muresan vezette kormányalakítási kísérlet. Úgy fogalmazott, a két párt együtt közel van a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazathoz, de a működő többséghez, amint egy 60 független képviselő és szenátor szavazatára is számítani kell. Az Arad megyei törvényszék úgy döntött, hogy el kell távolítani Székelyudvarhely központjából a Vándorszékely szobrát, ám ez a döntés nem jogerős és a város fellebbezni fog ellene, jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint mondta, amíg van jogorvoslati eszköz, minden törvényes lehetőséget kihasználnak, és ezt a szobrot meg fogják védeni, hiszen a dokumentációk szerint nem Vas Albertet ábrázolja. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha nem politikai értelmezések, nem újságcikkek, és nem egyszerű ránézéssel döntenék el, hogy kit ábrázol a szobor, hanem szakértői vizsgálat alapján. Ezért azt kérik, hogy legyen egy független szakértő, aki megvizsgálja az alkotást és szakmai alapon hoz döntést. A polgármester szerint ez azért nagyon fontos, mert az aradi székhelyű civil szervezet nem csak a Vándorszékely szobrával kapcsolatban lépett, hanem arra kérte a várost, hogy Nyírő Józseffel kapcsolatban is töröljenek mindent Székelyudvarhelyen. Pusztító tűz ütött ki tegnap délután egy Drobeta Turnus Severini cellulózgyárban. A lángok gyorsan átterjedtek egy csaknem 20.000 négyzetméter alapterületű csarnokra. Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette az erős szél, amely folyamatosan táplálta a tüzet. A műveletben pedig oltórobotokat is bevetettek, számolt be a news.ro. 247 km/h sebességgel mértek be egy autóst az A3-as autópálya Aranyos-Gyíres-Magyarnádas közötti szakaszán. A sofőrt 4300 lejre bírságolták, és 120 napra bevonták a jogosítványát.
17: Spanyol sajtóhírek szerint Javier Aguirre veszi át a Valencia labdarúgó csapatának irányítását. Az AS értesülései szerint a felek már megállapodtak, bár a szerződés véglegesítése még folyamatban van. Aguirre várhatóan holnap érkezik Spanyolországba, csütörtökön pedig bemutathatják. 67 éves mexikói szakember a 2026-os világbajnokságon még hazája válogatottját irányította. A Valencia szeptember 13-án menesztette Carlos Corberánt a gyenge szezon kezdet után. Aguirre a klub történetének első mexikói vezetőedzője lehet. A FIA döntése értelmében 2027-től a Forma 1-es versenyek maximális távja 305-ről 290 km-re csökken, így a futamok várhatóan 2-3 körrel lesznek rövidebbek. A változtatás a motorszabályok átalakításához kapcsolódik, csökkentik az elektromotorok teljesítményarányát, miközben növelik a belső égésű motor szerepét. A rövidebb versenytávval elkerülhető, hogy a csapatoknak nagyobb üzemanyag tartályokat kelljen beépíteniük. Módosulnak a verseny megszakításokra vonatkozó előírások is, miközben a futamok tényleges 2 órás időkorlátja megmarad.
16: A folytatásban is hűvös marad az időjárás, az égbolt túlnyomó részt borult lesz, és időnként a légmozgás is felerősödhet. 11-13 fokos nappali maximumok várhatók, de holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba. A mikrofonnál ígértem a folytatást, úgyhogy vágjunk is bele. Idén rendhagyó helyszínen Csíkkartfalván szervezik meg a 3. aktív Székelyföld konferenciát. Az idei programokról és előadásokról, illetve a rendezvény történetéről Kincső kolléganőnk hamarosan Zsigmond Józsefet, az aktív Székelyföld alapítóját kérdezi.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
18: interjúk,
1: játékok
18: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.
18: Slá.

0: Zsigmond Józsefet, tulajdonképpen az Aktív Székelyföld program és kezdeményezés alapítóját. Szervusz, Jocó, köszi, hogy itt vagy újra velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.
0: Mondom, hogy újra, hiszen tavaly előtt is ugyanígy csicseregtünk, csacsogtunk az Aktív Székelyföld épp aktuális programjáról. Most viszont egészen izgalmas újdonsággal rukkoltak elő, ugyanis az eddigiekhez képest most már nem Sepsiszentgyörgyről jelentkezik ez a kezdeményezés. Mi történt? Mindenek előtt erről mesélj, kérlek.
1: Amikor elkezdtük ezt a gondolatot, hogy csináljunk egy Aktív Székelyföld konferenciát, akkor már abban gondolkodtunk, hogy ez vándor konferencia legyen, de nyilván minden konferencia kezdése, tehát az első egy-két kiadás az sokkal körülményesebbe kell vinni a köztudatba, és ezért az első kettő egyszerűbb volt hazai terepen, de aztán most a harmadik az ugye szeptember 25-én Karcfalván lesz, és az első kettőhöz képest úgy érzem, hogy beérett a konferencia, hiszen lassan két hete már jegyet sem tudunk értékesíteni, mert nagyon-nagyon gyorsan elkelt a közel 300 belépő.
0: Azt a mindenit. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés nagy, és tekintettel arra, hogy átvittétek más megyében, más településre, gyanúm szerint a megcélzott közönség köre is kitágult. Honnan azt lehet-e mérni, vagy tudtok-e ilyen adatokat, hogy honnan jelentkeztek többen, kiket érdekelhet ez a történet?
1: Persze, természetesen látjuk, hogy ki honnan jelentkezik. Hát nagyon egyértelmű, hogy Háromszékről is, aki az első két kiadáson részt vett, azt megragadta, és innen is mennek oda, miközben erősebb lett a helyi jelenlét, hiszen valaki mondjuk Gyergyószentmiklósról nem utazik le Sepsiszentgyörgyre, hogyha nem is tudja, hogy ez a konferencia milyen lesz. Mondjuk azt gondolja, hogy ide smokingba kell jönni, nem smokingba kell jönni, sportosan és kényelmesen. Megjednek ilyen hosszabb utazásoktól. De most egyértelműen látszik, hogy Udvarhely környéke, Alcsík, Felcsík, Marosvásárhely környéke egyértelműen becsatlakozott ebbe a kezdeményezésben.
0: És hadd előzzük be egy picit a szekérrel a lovakat most így a beszélgetésünk elején. Teszem fel azt a kérdést, amit a végén lenne, de érdekel tényleg, hogy ha most idén Karcfalva, akkor már van egy koncepció, hogy mondjuk a következő években még merre csangálna el a konferencia?
1: Persze, van koncepció, de ez olyan szuper titkos, hogy itt most ezeket a lapokat nem fedhetem fel. Amit biztosra tudok mondani, hogy 2028-ra szeretnénk visszahozni Sepsiszentgyörgyre, tehát addig egy ilyen székelyföld túrát ennek a konferenciának le kellene, hogy járnia, de a jövő évi helyszínről én most még nem mondanék ennél pontosabb
0: többet.
1: Infókat.
0: Jó. Maradjon meg egy pici titoknak, és igen, igazad is van, maradjunk a jelennél egyelőre. Hát így utolsó 100 méteren, ha még valakinek kedves ottyan, és úgy gondolja, hogy ott lenne a helye, van egyáltalán esély arra, hogy bejusson, ha ekkora nagy az érdeklődés, vagy most már full teltházzal lehet számolni?
1: Teljes mértékben teltházunkban, tehát erre most már így nem lesz lehetőség, de az online felületeinken nagyon sok tartalmat fogunk megosztani. Készül egy-két podcast is az előadókkal, úgyhogy mindenképpen lesz hozzáférés, és akkor én élnék egy ilyen felhívással is, hogy aki szeretne ebbe az Aktív Székelyföld ernyőbe becsatlakozni hosszú távon, civil szervezetek, sportegyesületek, vagy mozgással kapcsolatos bármilyen társulások, akkor azok az aktívszékelyföld.ron keresenek minket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hiszen mi úgy szeretnénk, hogyha ezt az egész konferenciát, meg a hozzá kapcsolódó más programokat is, amiről a későbbiekben talán tudunk egy picit beszélni, ezeket együtt közösen csináljuk, hiszen szívügyünk Székelyföld, együtt mozogjunk jókat, legyünk aktívak, éljünk egészségesen.
0: Ahogyan egyébként a rendezvény neve maga is utal és sugal egy picit ugye ebbe az irányba. Jól van, nézzük meg akkor ezeket a programokat is, amiket említettél, zene után innen folytatjuk.

0: lehet a tél.
1: Idén Csikarszfalván szervezik meg a harmadik aktív Székelyföld konferenciát. Erről beszélgetünk továbbra is Zsigmond Jocó alapító szervezővel, és ígértük zene előtt, Jocó, ugye, hogy egy kicsit beszélünk azokról a rendezvényekről is, amelyek úgymond ez a nagy ernyő alá tartoznak, hiszen túl azon, hogy van évente ez az egy nap, ez a konferencia, ti azért még rengeteg vagány dolgot, kísérletezést bedobtatok itt a közösbe. Melyek ezek?
2: Így van, sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a helyi önkormányzatokkal is, illetve a magyarországi Magyarország főosztállyal, korábban államtitkársággal, és ennek köszönhetően azért olyan rendezvényeket hoztunk idebe, mint a Bringás Vándor tábor, ahol most már az 5 év alatt kb. 1300 diák tekert végig Háromszéken és Alcsíkon. Ezen kívül van a mozgás éjszakája, amely tavaly előtt csak Sepsiszentgyörgyön volt megrendezve, azóta 6 erdélyi városban mediáltunk, hogy ez megvalósuljon, tehát Csíkszeredába, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Szatmárnémetibe is megvalósult, illetve most elindítottuk, ugye idén volt az első kiadása, nem is olyan rég, a Bringasulinak, ahol oktatókat képeztünk ki arra, hogy diákokat képezzenek ki arra, hogy
1: hogyan kell jól bringázni.
2: Így van, de nem konkrétan a fizikai működtetését mutatjuk be a bringázásnak, hanem a közlekedés kultúrát, hogy hogyan kell helyesen, hogyan kell megadni az elsőbséget, hogyan kell odafigyelni arra, hogy ugye a mozgás az egy komplex rendszer, ahol nem csak a bringás van, hanem ott van a rolleres, ott van a gyalogos, ott van az autós, hogy legyen ez mind egységesen, illetve ott vannak az osztálykirándulások, ahol ingyenes bringákat adunk. Eddig csak Sepsiszentgyörgyön volt erre lehetőség, de mostan idéntől Karcfalván is. Bárki, hogyha jön, itt 80 bringánk van, Karcfalván 40, jön egy osztály, kapja a bringákat, kap útvonalat, ingyenesen használhatja, osztálykirándulhat.
1: Engedd meg, hogy egy icipicit olyan szempontból teret engedjek a rajongásomnak, hogy én nagyon tudom szeretni az ilyen kezdeményezéseket. Egyrészt, amiben van spiritus és lendület, másrészt, ami ilyen szépen rövid időn belül ekkora mértékben tud terjedni. Hogyan találjátok meg, vagy találod akár te magad meg azokat a partnereket Hargita megyében, Maros megyében, bárhol, akik szintén látnak fantáziát az ilyen dolgokban, és be akarnak csatlakozni egy-egy jó kezdeményezés mögé?
2: Hát egyrészt fontos kiemelni, hogy nem egyedül csinálom, hiszen hogyha itt a kollégáim, akik közül Gombor Zoltán tudom a leginkább kiemelni, nem lennének, akkor nem lenne ekkora a bővülése is ilyen gyors. De sokan más sok is dolgoznak. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy ez az egész mozgással kapcsolatos tevékenység ilyen szinten tud terjedni, hogy ez egy vélemények, tehát ebben véleménykülönbség nincs, politikai megosztottság nincs, mozogni, aktívan élni, helyesen táplálkozni mindenki szeretne, vagy mindenki a fele tendál, hogy ez jól működjön, és azért nagy nyitottság van. Én azt gondolom, hogy senki nem fog elzárkózni attól, hogy az életminősége jobb legyen, és nyilván, hogy vannak városok, akik erre receptívebbek, vannak, akik egy-két rendezvény után lesznek receptívek, de hogy ez egy olyan nem is tudom, székelyföldi minimum, hogy legyen jobb a mozgáskultúránk, legyen jobb az életminőségünk, hogy azért nehéz, én azt gondolom, fogást találni, és nem is célja senkinek, hanem az a lényeg, hogy tényleg kis közösségeket alkossunk, és a lehető legtöbb védelmet adjuk meg a szervezetünknek ahhoz, hogy hosszú életet tudjunk élni. Hiszen ugye a kutatások mutatják, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtthöz képest 10 évvel többet élnek a mai emberek, de az utolsó 10 év lényegesen rosszabb, sokszor ágyhoz kötött.
1: Na most... Köszönöm.
2: Nekünk nagyon fontos, hogy ez az utolsó 10 év is aktív, mozgalmas, egészséges legyen közösségbe, ne legyen elmagányosodás. Ezek a célok.
1: Igen, meg hogy ugye túl azon, hogy hosszú élet, meg egészséges élet, meg a test, meg a szervezet egészsége, ez ami kulcsszó szintén, amit említett, egy közösség, hogy mindezt tényleg másokkal közösen megélni. És jó alkalom lesz erre akkor a nem sokára kezdődő konferencia is, beszéljünk erről is zene után, hogy akkor mire számíthatunk azon az egy napon. Jövünk azonnal, innen folytatjuk.
3: Rádió Gaga udvarhelyszín.
4: Udvarhelyszín.
3: Slágerek és új zenék.

0: Szeptember 25-én Csikarcfalván szervezik meg a harmadik aktív Székelyföld konferenciát. Továbbra is erről beszélgettünk Zsigmond József a vendégem, a megálmodója, ötletgazdája tulajdonképpen a konferenciának. Annyi mindenen túl vagyunk már, Jocó, hogy kicsit beszéljünk az aktualitásokról is. E hét pénteken mire számíthatnak azok, akik ott lesznek majd a konferencián?
1: Alapvetően azt kell tudni a mi konferenciánkról, hogy vannak olyan stabil témáink, ami körül gravitálunk, tehát mi azt akarjuk megmutatni, hogyan kell helyesen mozogni, táplálkozni, aludni, illetve a digitális egészségre hogyan hat a mai világ, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy mentálisan fittek legyünk, illetve az ötödik, az az aktív turizmus, illetve a települések szerepe az aktív életmódban. Mindig ez az öt téma körül gravitálunk, de mindig kiemelünk egy erősebb vonalat. Most a longevity lesz a hosszú aktív egészséges élet a fő téma, és akkor ezzel kapcsolatosan hívtunk erős előadókat, de most is az előző évekhez hasonlóan több panelben lesz osztva az egész konferencia, több mint 20 előadónk van, úgyhogy ilyen 15 perces rövid előadásokkal készülnek, ahol lesz egy kísérő kerekasztal is, de a szünetekben is tudnak az emberek az előadókkal beszélni, szóval egy nagyon izgalmas program, azt gondolom.
0: És reggeltől estig tart, reményeim szerint ugyanúgy, ahogyan az előző esztendőkben, ugye, mert azért viszonylag korán kezdtünk, és későn végeztünk, hál' Istennek.
1: Van közösségi futás, van utána korcsolya program, úgyhogy mindenképpen, hogyha valaki vacillál, hogy mi a helyes dress code, akkor ismétlem magam, egy ilyen sportos, vagy ilyen elegáns, de nem az a nyakkendős, tehát ne feszengjen senki. Itt el kell engedni a gondolatokat, figyelni az előadókra, és jól kell érezni magunkat.
0: És összegyűjteni egy csomó izgalmas tudást, legalábbis az előző két esztendőre alapozva én magam rengeteget tanultam, úgyhogy tényleg sajnálom azokat, akik most már nem férnek be, hiszen említettük, teltházban. De gyere, akkor egy kicsit csatoljunk vissza oda, kérlek, amiről viszont csak néhány szóban tettél említést, hogy különböző tartalmakat is fogtok készíteni, ezek utólag online elérhetőek lesznek. Milyen témakörben, milyen tartalmakról van szó, illetve hát hol találjuk majd meg ezeket mondjuk a neten?
1: Mindenképpen az aktivszékelyföld.ru oldalon érdemes keresgélni. Itt a főbb előadókról biztosan készülnek, tehát itt gondolok Guld Ádámra, vagy gondolok Lakatos Péterre, de akár Pap Magóra is, ugye, aki a Semmelweis Egyetemnek a kutató intézetét vezeti, tehát, vagy itt lesz például ez egy dietetikus, aki a Magyar Olimpiai Bizottságnak a dietetikusa, tehát egész nagy nevek és egész komoly szakmai háttérre rendelkező személyek jönnek. Mi velük szeretnénk kicsit többet beszélni, kicsit kibontani azt a 15 percet, és akkor ezeket elérhetővé tenni bárki számára.
0: Na úgy legyen, akkor majd utólag, akik mi már nem jutunk el, vagy nem jutunk be, csekkoljuk ezeket. Engedd meg, hogy annyira még rákérdezek, hogyha túl jutunk most ezen a konferenciás történeten, mi a következő nagy, nem tudom, tőke, amiben a fejszéteket bele fogjátok vágni?
1: Hát az volna a cél, hogy most ugye kiképeztünk 12 pedagógust a bringasuliba, akkor ők, mindenki a gyerekeknek kezdje januártól a bringás oktatást, először Sepsiszentgyörgyön, majd ezt is így szeretnénk kibővíteni, illetve januárban indulnak a bringás vándor iratkozások, van 25 turnus, lehet jönni Székelyföldet látni, érezni, hallani.
0: Végigurulni,
1: és ez egy olyan fontos dolog, mert ekkor lehet megtapasztalni a jól elvégzett munka örömét a diákoknak. Szoktam mondani, hogy ezt helyettünk se a ChatGPT, se a szomszéd, se anya, se apa nem tudja megcsinálni, ezt mi végezzük el, és a nagyon jó dolog. A mozgás egyik legjobb következménye, hogy az a mi munkánk, azt nem végezte tőlünk, helyettünk senki, és ez szerintem mentálisan egy nagy muníciót tud adni.
0: Abszolút. Hát ha csak arra gondolunk, tudod, hogy egy edzés utáni fáradtságban az ember pszichésen mit él meg, hogy megcsináltam, de jó, és akkor hajrá neki az életnek, kb. Ezt tudja hozni. Nagyobb-nagyobb tömegeket vonz be. És na jó, szóval én sok sikert kívánok az idei rendezvényhez, illetve a rendezvényekhez, amik lesznek majd jövőre, és várunk vissza akkor a következő beszámolóba.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga. Rádió.

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A Follow the Flow és a régi mese, nem, egyáltalán nem mesélünk, beszélünk inkább nektek. Sőt, a legfontosabb, hogy zenélünk, sőt, néha elköszönünk. Anna Mary, vele folytatjuk mindjárt. Jön a Ciao, adios!
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
8: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
9: De mi is az a gyök?
8: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
9: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
10: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
11: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
10: Hiszen állsz.
11: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
12: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
13: Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
12: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
14: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
15: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Pársak utca 14. A reklám után
18: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió Gaga.
19: Yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

Joe Cocker, itt a Rádió Gagán, és egy picit beszéljünk arról, ami nagyon-nagyon fontos, és lehet, hogy nem is figyeltünk oda erre a történetre egészen a nyár végéig, amikor mindenhol azt láttuk, hogy a nagy folyóink vízszintje a kritikus szint alá csökkent. Ma van ugyanis a folyók világnapja. Az ENSZ még 2005-ben meghirdette a Water of Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja is. Az esemény alapja régre nyúlik vissza. Kanadában 1980 óta megrendezett Folyók Napjának sikere volt. Ez adta az alapötletet. Az első nemzetközi ilyen napot még 2005-ben ünnepelték, és azóta évente szeptemberben ezen a napon megrendezik világszerte több millió résztvevővel, több mint 100 országban. És amikor a nyáron azt hallottuk, hogy a Duna vízszintje, hogy legyek kicsit konkrétabb, milyen alacsony szintre került, és nem csak a Duna, de most a Dunáról beszélve, mert ott vannak az atomreaktorok itt nálunk is, meg Magyarországon is, akkor ugye az ember egy picit elgondolkodott, hogy ez a nagy folyó is össze tud menni, kicsi tud lenni, és ha nem figyelünk oda erre, akár mi egyszerű emberek is, vagy kormányzati szinten, magasabb szinteken, akkor ez néhány év múlva komoly problémát is okozhat, úgyhogy a nagy folyóinkra, a vizeinkre, az életet adó vízre mindenképpen vigyáznunk kell. Lépünk tovább most egy együttműködéssel, érkezik Zerb és a Chainsmokers. Ez az eddig

0: Justin Bieber, aki ritkán enged bepillantást a családi életébe, ezúttal azonban kivételt tett, az énekes új fotókat osztott meg 2 éves kisfiáról, akivel kézen fogva sétált egy hotelben. A rajongók szerint apa és fia nem csak übercuki párost alkotnak, hanem az öltözködésük is feltűnően hasonló. Ha kíváncsiak vagytok erre a posztra, akkor keressetek rá, mi folytatjuk most a hírekkel.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvénytere, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
4: 0786 498 098.
6: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon.
10: Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Folytatódik az adománygyűjtés a Fussneki udvarhely programba, megugrott a földgáz ára. Folytatódik a lehűlés és fokozatosan az egész országra kiterjed. Én Hadnagy Íva vagyok, a részletek következnek. Jó napot kívánok! Kiterjedt rendőrségi akció indult ma Bukarestben és az ország 15 megyében a fővárosi Győzelem téren kirobbant erőszakos incidensek ügyében. A bukaresti ügyészség koordinálásával a rendőrök 29 házkutatást tartanak a juhtenyésztők szeptember 15-ei tüntetésén történt összecsapásokkal kapcsolatban. A büntetőeljárásban nyilvános felbújtás, hivatalos személy elleni erőszak, a közrend és a köznyugalom megzavarása, rongálás, valamint testi sértés vagy más erőszakos cselekvés bűncselekmény gyanújával összesen 40 ember ellen folyik nyomozás, akik közül 10 ellen korábban már elrendeltek kényszerintézkedéseket, számolt be a news.ro. A bukaresti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 29 házkutatás mellett 30 előállítási parancsot is végrehajtanak. A nyomozók közlése szerint a szeptember 15-i demonstráció során a résztvevők egy része erőszakosan lépett fel és megfenyegette a feladataikat ellátó csendőröket, továbbá egy szolgálati járművet és egyéb a csendőrség tulajdonában lévő vagyontárgyakat is megrongáltak. Folytatódik az adománygyűjtés a Fussneki udvarhely programban. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány összesítése szerint idén 733-an jelentkeztek nagykövetnek. A 733 nagykövet 44 különböző ügyért áll majd rajthoz. Ahhoz, hogy a projektek megvalósulhassanak, azonban adományokra van szükségük. Ugyanakkor ettől az évtől nem csak anyagiakkal lehet támogatni egy-egy közösségi projekt megvalósulását, hanem tudással, tapasztalatokkal, kapcsolati hálóval is. A közösség is sporteseményre október 3-án kerül sor a Márton-Áron téren. Megugrott a földgáz ára. A ma leszállítandó földgáz átlagos ára 404 lej volt megavatt-óránként a tegnap a bukaresti árutőzsdén, adja hírul a profit.ro. Ennél csak 2022-ben az Ukrajna elleni orosz invázió első évében volt drágább az energiahordozó. A maximális ár 420 lej per megavatt-óra volt. Két nap alatt közel 50 lejjel drágult itthon a földgáz. Egy évvel korábban mindössze 165 lej megavatt-óra volt a gáz átlagára az áramtőzsdén, ami a jelenlegi értéknek a 40%-a. Roalert üzenetet kaptak tegnap este Kümpián lakói, miután egy medvét észleltek a Prahova megyei város egyik forgalmas részén. A riasztást azt követően adták ki a hatóságok, hogy a vadállatot a település üzleteknek és gyógyszertáraknak otthont adó bevásárlóközpontjának közelében látták felbukkanni. Nem ez az első eset, hogy medve téved be a Prahova megye második legnagyobb városába. Májusban egy másik példányt kellett befogni Kümpinában, miután az állat bejutott a helyi rendőrképző iskola udvarára. A fogarasi havasokban már téliesre fordult az idő, éjszaka havazott a Bulyatónál, ma reggel vékony hóréteg alakult ki. Az előrejelzések szerint a Bulyatónál a havazás ma és holnap is folytatódhat. Csíkszeredában ma reggel mindössze 2 fokot mutattak a hőmérők, ami az egész országban a legkisebb érték volt. A szakemberek szerint tovább folytatódik a lehűlés és fokozatosan az egész országra kiterjed. Az országos átlaghőmérséklet alig éri majd el a 18 fokot. Adáskörzetünkben holnap is borult marad az égbolt és csapadék is kialakulhat. 10-12 fokos csúcsértékekre számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok! Hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Igaz vagy hamis? Jön a kérdés, jön az állítás majd, és a hallgatónak döntenie kell. Ha jól válaszolsz, drága hallgatónk, akkor az Arinovis Motors jóvoltából egy csomag, egy ajándékcsomag lehet a jutalmad. Kulcstartó, golyóstól, autóillatosító, ilyen apró kis kedvességek. Szóval ezt tudom odaadni ebben az órában. Diáz is ment a most, jön a méreg.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
13: interjúk,
1: játékok
13: és sok-sok
1: nyeremény.
13: Nem.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Tiesto, Don't Be Shy, itt a Rádió Gagán. 8. alkalommal szervezik meg a Kürtös Kalács Fesztivált Sepsiszentgyörgyön a hétvégén, és nem mellesleg a Dumadubánkkal mi is kigurulunk, és ott leszünk. A Székely Családok ünnepi kalácsáról van szó, az erdélyi magyarság egyik szimbólumáról, hungarikumról, frissen sütve az igazi, a jó Kürtös Kalács, ropogós, belül sejmes, lágy, úgyhogy ilyen ínyenségekre kerül sor Sepsiszentgyörgy főterén, tehát 8. alkalommal várják az érdeklődőket a Kürtős Kalács Fesztiválra. És nem csak Kürtős Kalács, hanem jó kis programok is helyet kapnak, koncertekre szintén sor kerül. Na mindjárt ezeket is megnézzük egy picit közelebbről. Most Jennifer Lopez hallgatjuk, ez az Ain't It Funny.

Említettem, hogy péntek, szombat, vasárnap Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. Nézzük meg röviden a programokat, a fellépőket. Ha már koncertek, akkor egy kicsit domborítsam ki nektek ezt. Dr. Béres Kollányi Zsuzsi és Király Viktor triója nyitja meg az eseményt pénteken este. Szombaton pedig rengeteg minden bekerül a programok közé. Este a Honey Beast áll a színpadra, és a teljesség igénye nélkül. Nézzük akkor a vasárnapot is nagyon gyorsan. Nagy Bogizán, mint egy megkoronázva a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Kürtős Kalács Fesztivál Csepsiszentgyörgyön a Dumadubánk jelenlétében történik. Tehát mindez 25-e és 27-e között édes ízek fesztiválja, amelyre érdemes lesz majd ellátogatni. Lépünk tovább most a halott pénzzel, ez a Mielőtt megismertelek.

0: A Temper City, itt a Rádió Gagán. Pillanatokon belül játszunk, olyan kérdés hangzott ma már el korábban, hogy igaz vagy hamis, hogy az autó hűtő folyadékát le lehet tiszta olajra is cserélni, természetesen ez hamis volt. Hogy most milyen kérdés jön? Egy kicsit ilyen autós, mert ez egy ilyen játék, úgyhogy hajrá, drukkolok, a nyereményt az Arinovis Motors adja.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
4: Fások utca 14.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Betlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
7: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
6: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamat már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székely-Szentkirály a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
9: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
10: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
10: De szuper ötlet!
11: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
10: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
12: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
1: A reklám után
13: ismét lágere.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék. Újra telefonálok, mert ismét játszunk. Igaz vagy hamis? Ez lesz a nagy kérdés. Izabellát hívom telefonon.
1: Hello.
0: Szia Izabella, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Jó.
0: Hogy telik a napod?
1: Egész jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon jó, örülök, amikor ilyet hallok. Figyelj, ez egy játék, igaz vagy hamis, ez a kérdés. Jön az állítás részemről, és akkor szerintem fussunk is neki, jó? És el kell döntened, hogy amit mondok, az igaz vagy hamis. Na, figyeljél, az Amerikai Egyesült Államokban a 66-os út az egyik leghíresebb történelmi autóút. Igaz vagy hamis szerinted? Ezt az utat az országutak anyjaként is emlegetik, Amerika fő utcájaként is sokszor. Tehát szerinted ez igaz, vagy nem igaz akkor, hogy ez a bizonyos 66-os út az egyik leghíresebb történelmi autóút?
1: Hát akkor szerintem igaz.
0: Szerintem is igaz, így van, igaz. Úgyhogy jól van, nehéz volt egy kicsit, úgy éreztem, de szokás szerint is műsorvezetői segítséggel azért megszületett a jó válasz. Na, jól van. Az Arinovis Motors jóvoltából egy általuk összeállított promóciós ajándékcsomagot tudok neked adni. Gratulálok, és további szép napot kívánok neked.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Izabella, jó, hogy velünk vagy, játssz velünk máskor is.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
2: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.

0: Rózsa Magdi, egyszer fent, egyszer lent, én remélem, hogy többször fent, mint lent. A lényeg, hogy érkeznek most a friss információk, hiszen nem sokára 2 óra van, a hírek után pedig azonnal jövök és folytatjuk, és az előttünk álló órában is játszunk majd.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
7: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi program. Mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Veszettség elleni csalétkeket szórnak ki a rókák immunizálása céljából a napokban, tájékoztatja a szentegyháziakat a polgármesteri hivatal. Ma ismét drágult az üzemanyag. Kitart a hűvös időjárás. Jönnek a részletek, én Hadnagy Iva vagyok. Jó napot kívánok! Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatna a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murechan kormányát. A pártok között továbbra is jelentős véleménykülönbségek vannak. Siegfried Murechan ennek ellenére közölte, a kormányprogrammal és a miniszterek névsorával a parlament elé áll, akkor is, ha addig nem sikerül megszereznie a beiktatáshoz szükséges szavazatokat. Egy televíziós nyilatkozatban azt mondta, több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazást. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékonyabb átételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Szentegyháza város polgármesteri hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni vakcinázása céljából a következő napokban vakcinát tartalmazó csalétkeket szórnak ki erdős és mezős területeken. A csalétkek kijuttatása repülőgépből történik. Arra kérik a lakosokat, hogy a megtalált csalétket ne érintsék meg, ne vegyék fel, ne mozdítsák el és ne törjék szét, a gyermekeket és háziállatokat pedig tartsák távol tőlük. Ha valaki sérült csalétekhez vagy a benne található oltóanyaghoz ér, az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bővízzel és szappannal, de ha az oltóanyag szembe, szájba vagy sérült bőrfelületre kerül, forduljanak orvoshoz. A lakosság felelősségteljes együttműködését kérik a hatóságok. Ma ismét drágították az üzemanyagot a piacot uraló forgalmazók. A Monitorul Precurilor Info valós idejű adatai szerint a Lukoilnál már 10,99 baniba kerül a normál gázolaj litere. A Rompetrol és a MOL egyaránt 9 banival drágított. Az OMV Petrom tegnap délben drágított, literenként 9 banival. A benzin ma nem drágult. Biztosra vehető csak napok kérdése, hogy a gázolaj ára átlépje az újabb lélektani határt. Drágulásának fő oka az, hogy a közel-keleti háború miatt a világpiacon nagyobb a kereslet a kínálatra.
9: Marosvásárhelyi Aseában jelentette a 32 éves brazil középpályás Jair Tavares szerződtetését. A játékos az előző idényben az FC Hermannstadt színeiben 23 mérkőzésen szerepelt és 3 gólpasszt adott. Romániában korábban a Petrolul Ploiești együttesében is játszott, ahol 75 találkozón 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett. Tavares április óta nem lépett pályára tétmérkőzésen, így közel fél év kihagyás után térhet vissza. A brazil játékos korábban Finnországban is futballozott, jelenlegi piaci értékét 200 ezer euróra becsülik. A Red Bull bejelentette, hogy Isaac Hadjar felépült augusztusban elszenvedett csuklósérüléséből, így rajthoz állhat a hétvégi azeri nagydíjon. A francia pilótát eddig Liam Lawson helyettesítette, aki Hadjar visszatérésével ismét a Racing Bullsnál versenyez. Tsunoda Yuki ezzel visszaadja Lawson helyét a csapatnál. A bakui verseny hétvégét rendhagyó módon csütörtöktől szombatig rendezik, az időmérő pénteken, a futam pedig szombaton lesz.
15: A sarkvidéki eredetű hideg levegő miatt az ország nagy részén jelentősen lehűlt a levegő. Az elmúlt éjszaka már havazott is, de a magasabban fekvő hegyvidéki területeken az éjszaka is havazás várható. Adáskörzetünkben holnap legtöbb 10-12 fok lesz.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt két óra, én pedig még mindig itt vagyok a stúdióban, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Metalups egy dízel üzemanyag adalékkal járul hozzá a játékunk sikeréhez, úgyhogy az igaz vagy hamis ebben az órában is terítékre kerül. Mindjárt jön az állítás részemről. Alex Warren és a Passenger, így indulunk.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
13: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Meccse zárja a második liga fordulóját, két mérkőzés is közvetítenek ma a labdarúgó második ligából, 8-kor játszanak a marosvásárhelyiek, a bukaresti Dinamo SK-t fogadják. Montrealban folytatódik az országos kerékpáros világbajnokság, és egyéb izgalmas sporteseményekre is sor kerül ma, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a felhozatalra, akkor a székely sportot ezúttal is ajánlom. Menj tovább! Oké, szót fogadunk, jön már is a Hooligans!

Afrojack és a Rebirth, egy érdekesség a mai naphoz kapcsolódóan. Ma szabadalmaztatták jó régen a fagylalt tölcsért. Az olasz származású New York-i fagylaltárus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papír kúpokban, majd tésztából készített préselt kúpokban árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták, a feltaláló pedig Italo Marchionni volt. És az ötlet nagyon-nagyon sokat segített a fagylalt elterjedésében. A sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált és a világ által használt kézműves tölcsért, a spanyol tekercset váltotta az új tölcsér. Úgyhogy a fagylalt nagyon-nagyon rég közöttünk van, és azt gondolom, hogy gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek mind-mind imádják. A közvetlen folytatásban jön Pápai Jocsi, ez az Értünk Volt.

0: Hunter és a Golden itt a Rádió Gagán. Nem sokára játszunk, ahogy korábban is említettem, igaz vagy hamis, mindjárt jön az állítás. A nyereményt a Metalux adja, egy darab 150 értékű dízel üzemanyag adalékról van szó, úgyhogy ez lesz a jutalma a szerencsés hallgatónak.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól, a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
6: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
7: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
6: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Leel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Leel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
13: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
1: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió.

0: Slágerek és új zenék, Bruno Mars és az On My Soul. Most pedig játszunk, Hunit hívom telefonon, és neki is számára is elhangzik egy állítás. Igen, így helyes. És tudnia kell Huninak, hogy igaz vagy hamis, amiről beszélek. Halló, szia!
1: Halló!
0: Szia, Huni! Yeah. György Dávid Csaba, a Rádió Gaga.
1: Szia!
0: Hello, mi a helyzet?
1: Semmi.
0: Semmi. Munkában. Mi a munkád?
1: Gépekkel javítjuk,
0: gondolom. Aha, szuper. Na figyelj, van egy játék, az igaz vagy hamis, most ennek a részese vagy, és a nyertese is lehetsz, ha tudod, hogy az állítás igaz vagy hamis, amit nem sokára mondok neked. Mehetünk?
1: Remélem.
0: Na gyere, nem lesz ez nehéz szerintem. A világ leggyorsabb szárazföldi embert szállító vonatai a lebegő mágnes vasutak. Ez igaz vagy hamis? Mondom, nem nehéz. Ezek akár 400-600 km/órás sebességgel is közlekednek, nem Székelyföldön, teszem hozzá. De szerinted ez az állítás igaz, vagy nem igaz, hogy ezek a világ leggyorsabb szárazföldi ember szállító vonatai, ezek a mágnes vasutak?
1: Szerintem igaz.
0: Így van. Kicsit gondolkodtál rajta, de aztán csak megszületett a jó megoldás. Igen, erről egyébként nagyon sokat beszéltünk, nem nálunk, sőt nem is Európában jellemzőek ezek, hanem tőlünk jóval messzebb vannak ilyenek. Én azért úgy örülnék, ha Székelyföldön lenne olyan vonat, ami mondjuk ilyen 150-160-200-zal halad, az is már nagyon-nagyon nagy eredmény lenne. Na figyelj, a nyereményed a Metalux-tól érkezik, egy 150 leértékű dízel üzemanyag adalék, ez a tied, ehhez gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Huni, minden jót, további jó munkát neked.
1: Köszönöm szépen. Telemasságot
2: is. Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes. A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészség.

0: Köszönöm a figyelmet. Sziasztok, György Dávid Csaba búcsúzik, de holnap ismét találkozhatunk. De ami a folytatást illeti, startol mindjárt a Vagányvágány a fiúkkal, játékkal, jó zenével, jó témával. Én számítok rátok szerdán délelőtt is.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Adatfrissítés céljából hívják be a tartalékos katonákat Hargita megyében is. Kalin Georgescu küldetése többek között George Simion leleplezése volt, legalábbis ez derül ki egy kiszivárogtatott hangfelvétel leíratából. Hűvösebb lesz, mint az ilyenkor megszokott. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Iva vagyok. Köszöntöm Önöket! Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatta meg a vészharangot kedden Facebook oldalán Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Úgy fogalmazott, a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. Legsúlyosabb veszély nem a gyenge GDP növekedés, hanem Románia államadósság besorolásának esetleges rontása. Saját becslése szerint már meghaladja az 50%-ot annak kockázata, hogy Románia a következő 6-12 hónapban a befektetésre nem ajánlott úgynevezett bóvli kategóriába kerül. A gazdasági tanácsadó hangsúlyozta, hogy egy leminősítés után az állam, a bankok és a vállalatok is drágábban juthatnak forrásokhoz, a befektetésre ajánlott besorolás visszaszerzése pedig évekig is eltarthat. A Hargita megyei katonai központ ismételten felhívja a tartalékosok figyelmét, hogy szeptemberben is zajlik a katonai nyilvántartásba szereplő adatok frissítése Hargita megyében. Az érintettek értesítést és behívó parancsot kapnak, a dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. Fontos, hogy a behívás nem katonai gyakorlatot vagy kiképzést jelent, a megjelenés célja a katonai helyzet tisztázása, a nyilvántartási dokumentumok ellenőrzése és az adatok aktualizálása. Az ügyintézés várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. Akik behívót kapnak, azoknak a dokumentumban feltüntetett napon, időpontban és helyszínen kötelező megjelenniük. Amennyiben alapos okból nem tudnak megjelenni, ezt jelezniük kell a Hargita megyei katonai központnak. Egy lehallgatott beszélgetésben Colin Georgescu azt mondta Jonel Rusen üzletembernek, az volt a küldetése, hogy leleplezze az egész rendszert, végül pedig George Simeont is. Ez a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség előzetes letartóztatási indítványából derül ki, amelyet kedden tárgyalt a bukaresti törvényszék. A nyomozati anyag szerint a beszélgetés 2025. május 27-én az elnökválasztás után hangzott el Georgescu és Rusen között egy autóban. Mint ismert, Georgescut és Jonel Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Ijesztő félelmet keltő hangokra figyelmeztetnek a hegyi mentők a Kárpátokban. Megkezdődött ugyanis a szarvasbőgés időszaka. A tájékoztatással a hegyi mentők szeretnék elkerülni a téves riasztásokat, ezért arra kérik a természetjárókat, hogy a szarvasbőgés hangjai miatt ne terheljék feleslegesen a 112-es egységes segélyhívó rendszert, és csak valódi vízhelyzet esetén hívják a segélyhívó számot. Frissítette a következő 4 hétre egészen október 19-ig érvényes időjárási prognózisát az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál, az egész országban, a következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani, így a prognózis végére az átlag hőmérséklet már kevéssel az ilyenkor megszokott értékek felett alakul.
14: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
15: Ide szottyantunk 15 óra múlva néhány perccel, hogy belekezdünk a mai vagányvágányba. Itt van most nem más, mint Kis Bence és Horváth Gábor. Most így rotálva cseréljük egymást. Úgy látom az elmúlt napokban és az elkövetkezendőkben.
16: Mi vagyunk a grillcsirkék, csak tényleg át ne szúrjanak egy ilyen nagy cuccal. Na de azt el kell nektek mondanunk, hogy ebben az órában játékunk lesz. Igaz vagy hamis ennyi a kérdésünk? Jól kell megválaszolni, és már is nyerhettek a Dósa húsüzem összeállítását.
15: Nyami.
16: Igen. Ezek után Kadir Ray Jepsen annyira nem is adok ott a nyálcsorgatásra.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

Bibi Rexa. Egyébként tudod, hogy mi az ő tollából származó dal? Többek közt. A Hey Mama, David Guetta és Nicki Minaj.

0: oldal, hogyha nagyon akarod, amit szeretnél, hogy elmondjam, hogy az övé. 2008-ban volt egészen sok mindenféle dal, ami tőle jött. Akkor ő még nem volt nagyon sehol. J-Lo-nak a Hipnotikója nem futott akkor át. Cher-nek a Greatest Thing-je, amit nem is engedtek ki a közönségnek. Ki volt még? Adam Lambert-nek a Fever-je, és Michael Bolton Murder Heart.
1: Szerintem ezeket úgy írta meg, hogy ne is tudják kiadni. Tehát a jogdíjat megkapta, érte, már mint a pénzecskét, de nem voltak annyira hatalmas slágergyanús dalok, hogy kiadják.
0: Figyelj, kellett oda ő is szerintem. Nézd, dolgozott azért a maga részéről meglehetősen sokat azon, hogy oda kerüljön a popiparban, ahol van. És az az igazság, hogy gondolkozom, mit csináltam 2008-ban. 2008-ban volt nekem is először, kérlek szépen, életemben munkakönyvem. Addig dolgoztam, ne. Csak előtte egy ilyen szivatós cégnél dolgoztam, ahol PFA-val kellett dolgozni. Az egy sikertörténet volt, alig került ez, nem tudom, hogy két halom pénzembe.
1: Tehát nagyon jól kijöttél.
0: Olyan büdös nagy minusszal zártam, ahogy a nagykönyv írja. Tehát van egy külön...
1: De akkor szabadúszó voltál, és volt egy PFA?
0: Francot egyszerűen szarrágó volt a cég, elnézést a csúnya szóért, de megérdemelték. Nem voltak képesek alkalmazni, inkább így szivattak. Köszönjük szépen. Egy középsúlyat ezúttal is dedikálok nekik. Remélem hallgatnak és tudják, hogy kicsodák. Nézzetek magatokba.
1: Szóval azon filózom, hogy nekem mikor került először kezembe munkakönyv, de jól tudom, ugye te 2008-at mondtál már, mint hogy neked. Én talán 2007-ben, vagy 2006-ban.
0: 2006-tól dolgoztam.
1: Alkalmazva voltam.
0: Csak nem sajnálták az alkalmazás, ennyi a sokba kerül, ki kell fizetni az adót. Na, kíváncsiak vagyunk, ti hány éves korotok óta dolgoztok? Esetleg, ha megírjátok, az hányban van, az is érdekes. 0730548888, tényleg kíváncsiak vagyunk, mert úgy vettem észre, hogy lassan már dolgozni se illik.
1: De az beleszámít ebbe a témába? Például a nővérem, ő még megérte azt a korszakot, amikor suli kezdéskor el kellett menni pityókát szedni. Emlékszel?
0: Igen,
1: erre az időszakra, amikor
0: a tanárok húztuk ezt.
1: Szóltam. Igen, valamiért nálunk már kikopóban volt.
0: Nem ugye ez még valahogy a szockó után is volt még ilyen pityóka szedési akció. Ezt nem egészen értettem, hogy miért.
1: Igen, a 90-es évek elején volt.
0: Azért és...
1: De ha bármi már megúsztuk, akkor nem is tudom, hát akkor még ugye elemisek voltunk.
0: Azt, képzeld el azt a zsenit, aki kitalált, hogy vásároljunk pityóka szedőgépet. Újat láttam, tehát ez 1 millió euró fölött van. Mesterséges intelligenciával, futószalagon, külön válogatja a kis krumplit.
1: Hát a 90-es években nem voltak
0: ilyen. De az most. De valaki azt mondta, hogy de francot.
1: Pityóka vettető.
0: De hogy ez egy pityóka szedőgép. Ne, küldjük a diákokat, milyen jó lesz az.
1: Hát adtak egy-két szabadnapot, ha jól emlékszem. Vakáción kívül.
0: Nagyon kellett már. Én ezzel nagyon nem értek egyet, az iskola az nem erről kéne szóljon. Na mindegy. Swing a la Django, Lótfi Megi, és hát nyilvánvalóan Tardján Zsófi meg Curtis, akik énekelnek, ez a Gyémánt.

itt van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Rihanna legelső Billboard Number One slágerit hallgattuk. Itt volt az SOS. Emlékszel erre a zenei alapra? Ez a Tainted Love-nek a zenei alapja.
1: Onnan van megcsinálva. Hát figyelj, elég
0: ki is volt minden. Az eredeti? Soft Cell, azt hiszem.
1: Hát a Tainted Love, azt annyian feldolgoztak, hogy a franc tudja, hogy melyik az eredeti, nagyon őszinte vagyok, nem tudok szint
0: hallani. Mert aztán ugye a Marilyn Manson féle feldolgozása, arra emlékszem.
1: Külön puszi neked, hogy nem azt mondtad, hogy Marilyn Manson, meg sírba kerget, aki. Tehát pont a Marilyn Monroe is a Charles Manson, a sorozatgyilkos közti ellentmondásra építette fel a nevét. Na mindegy, ott maradtunk el, hogy
0: mit nevet?
1: Én
0: mit lát?
1: Megkérdezte, a túlóra számít bármit, hogy munkának? Szerintem igen, Attila igen, határozottam. Ferencünk 1989-től dolgozik. Remélem nem te voltál az, aki meghúzta a darabaszt. Ez már 90-ben volt igaziból.
0: Jó, az fontos, hogy a dátumot megírjátok, hogy mikortól kezdtetek el dolgozni, vagy mikortól van munkakönyvetek, de írjátok le a sztorit, mi volt az első munkahelyetek, élveztétek-e, hamar váltottatok-e, mindent meg lehet nekünk írni. Azt írja nekünk Éva, sziasztok, én 12 évesen kezdtem el először pénzt keresni, igaz, nem úgy, ahogy ma elképzelnénk a munkát. Nyáron a nagyszüleimnél voltam vidéken.
1: Ez nem úgy jött ki, Éva, ne haragudj, hogy te gondoltad.
0: Nyáron a nagyszüleimnél voltam vidéken, és minden reggel mentünk ki a kertbe. Kapáltam, szedtem a zöldséget, segítettem a gyümölcsszedésben, délután pedig sokszor még az állatok körül is volt munka. Akkor természetesen nem éreztem munkának, inkább nyári program volt a nagyszülőknél, viszont a nyár végén a nagymamám adott nekem egy borítékot, benne pénzzel. Nem volt sok, de nekem akkor hatalmas összegnek tűnt. Na igen, hát ez is már végül is munkakönyv nélküli munkának számított, ugye? Hát 12 évesen.
1: Várj, én 15 évesen árultam a piacon almát néhányszor.
0: Ne.
1: Mert rengeteg almánk, most is az idén is van, nem fogok a piacra menni.
0: És most is mész a piacra?
1: Nem, almát egyébként árul. Tudnék egy őstermelői engedélyt kiváltani, de egyébként ott terem a kertbe.
0: Vásároltunk mi most egy jó turmixgépet, ha gondolod, akkor csinálhatunk almalevet belőle, és azt áruljuk.
1: Hát a turmixgép az nem csinál almalevet, az turmixot csinál. Vagy ilyen, tud ilyen levet is nyomni?
0: Levet is nyom, igen.
1: Jó, figyelj, az a helyzet, meg a tavaly előttiből is van egy kevés, úgyhogy kicsit kussolok. Az idén azt akarom csinálni egyébként, de tényleg nem nagy mennyiségben, hogy gyömbérrel együtt nyomnék almalevet, a gyömbéres almalevet, nekem is megvannak a tiliem, elnézést kérek érte.
0: Sziasztok, én is jártam pityóka szedni az iskolától, és pénzt kaptunk, nem szabadnapot, azok a szép idők, írja. Ha jól látom, Edit.
1: Az bizony jó volt.
0: Amikor, pénzt adott a suli?
1: Amikor volt, hát nem az a suli, hanem gondolom a kollektív, ahova szedték, mert nem az iskola, az iskolának nem voltak ilyen. Figyelj, ez egyébként nem volt rossz. Itt van a következő hallgatónk, már nézem egy ideje ezt az üzenetet, tetszik, amit László ír, hogy 15 éves koromtól motor... Tekercselőben. 16 éves koromban, motorkerékpárt olvastam előtte, az történt. 16 éves koromban automosóban, majd finom elektronika javítóban. Ebből vettem a szobámba a bútot, egyedi készítésűt. Nagyon ügyes vagy egyébként, mennyire vagány lehet. Tehát, hogy tényleg a gyerkőc valami olyat akar, amit ő akar, és meg is keresi rá a pénzt. Innentől rendben van.
0: Erika is ír nekünk egy SMS-t. Hello, 1988 május 1-től dolgozik. Na ez jó sok, és szedtem kukoricát, na meg pityókát is.
1: Számolgatom. Erika, az a jó, hogy a nyugdíj, nem tudom, hogy közel van-e ilyenkor, mindig messzebb van, mint kellene. Hát egy 20 év előnye azért van hozzánk képes Erikának, úgyhogy azt hiszem, hogy ő ledolgozta a maga részét. Ezzel sincsen semmi baj, sőt örvendőm. Írjátok meg, hány évesen kezdtetek el dolgozni, és micsodát érdekel bennünket, mert tényleg egy csomó érdekes történet van, már egy fél szemmel is láttuk.

0: Valamelyik barátom írta azt, hogy próbálja megszokni a gondolatot, hogy dolgozó ember lett, de még nem barátkozott meg vele. Nyugdíj előtt 10 évvel az ilyesmi azért lehet, hogy az embernek most már nem is fog összejönni, ha engem kérdeze. Na, nézzük, mit írnak még itt a hallgatók. Másik neve, László nevű hallgató írja. Sziasztok, nálunk is mentek pityókát meg körtét szedni, de azok bukásra álltak. Aki elment, annak sikerült a pótvizsga.
1: Okay, mi is voltunk március 15-én úgy kivezényelve a Petőfi szobor elé, hogy megemlékezzünk minden szépről és jóról, hogy a történelem tanárunk azt mondta, hogy akkor kapunk egy 10-est.
0: Na figyelj!
1: Elmegyük.
0: Amúgy hogy álltatok Törciből?
1: Hát azért elég kemény volt a tanárunk, hogyha nem tanultunk volna a történelmet, akkor bizonyára nem sikerül, és megbukunk, de
0: hát egy 10-es és egy 4-es, tehát egy évformat legalább meg lett volna oldva.
1: Igen. Attila írja nekünk a Facebook oldalunkra, én 14 évesen kezdtem dolgozni nyáron, egy ismerősünknek volt egy kis üzlete, oda mentem besegíteni, polcokat töltöttem, pakoltam, takarítottam, néha a raktárban is kellett segítenem, reggel nagyon büszkén mentem dolgozni, délután pedig úgy értem haza, mint akit elütött a vonat, akkor jöttem rá, hogy az iskola mellett mégiscsak egész kellemes dolog volt reggel felkelni. Az első fizetésemből vettem magamnak egy cipőt, amire hónapok óta vágytam. Na te az első fizutból mit vásároltál?
0: Az első fizumból, na az volt.
1: Én megvettem a vonat bérletet.
0: A legelső munkahelyem azért hagytam ott, mert egy adott ponton, hát ez, ott sem voltam egészen alkalmazva, inkább úgy bedolgozó voltam, de egy adott ponton annyit dolgoztam, az egy újság volt, annyit dolgoztam, mint a szerkesztők. Nekik volt a legnagyobb, tudod, van újságban egy ilyen fogalom, hogy penzum, ez a teljesítendő feladat mennyiségről szól, hogy mennyit kell írni. És abban a hónapban én írtam a szerkesztőségben a legtöbbet. Ezt azért, hogy méterre szokás fizetni. Hát az enyémet azt nem úgy fizették, bár sokat itt írtam, de nem, tehát még a negyedét se kaptam meg annak, amit érdemeltem volna. És akkor abból tudom, hogy és egy, még nem tudom, még valami más pénzből valahogy összedobtam annyit, hogy megvásároltam magam. Voltak ezek a nagyon kicsi iPodok, amiket így fel lehetett csiptetni, mint egy ilyen mikrofont a Bluesodron, egy olyat. Nagyon szerettem.
1: iPodot vásároltál?
0: Igen. De hát az mit tudom, én mai pénzbe kifejezve egy 600 lejes darab lehetett volna. Tehát nem volt az egy egyáltalán nagy lóvé.
1: Á, tudod mióta teszembe? Voltam én kukoricát címerezni. Vittek ugye sokszor Magyarországra, nyári túrákra a kukorica címerezésre, és akkor abból a fizetésből...
0: Mi a franc az a kukorica címerezés? Az a kukorica szedés?
1: Nem, kukorica szedés. Kellett hántani a kukoricát egy bizonyos helyen, tehát van neki úgymond egy címere, és azt kellett kitépegetni. Most már, ha jól emlékszem, hát ez olyan rég volt.
0: Az érted, a bajussza, vagy mi volt? Amit
1: az ki? A bajussza, igen, valami ilyesmi. De igen. Most ne kérdezz.
0: Ezek a félig lebukok, meghántott hogy már nem kukoricák, azok, amiket árulnak, az ilyen?
1: Nem. Hallgatóinkat kérdezzük, hogy mi a pontosan a kukorica címerezés, mert már nem emlékszem én sem. Mi történt? A lényeg az, hogy az első Walkman-emet vásároltam meg belőle abból a pénzből. Tehát fülhallgatós kazettafont.
0: Na nézd meg, fekete írja, 2002 óta. Édes drága Jóisten, gyere le, mindjárt mehetek nyugdíjba. Munkakönyv elírja egyébként. Az egy vén, és itt van egy érdekes fa emoji, amit nem tudunk értelmezni. Na mindegy, azt írja, ja, fekete meló is számít, akkor 12-13 évesen asztalos műhelyben, hogy tudjam finanszírozni a kosárlabda cipőimet. Rettentő hamar kiukadtak a betonpályán. De milyen menő voltál vele?
1: Hát igen, amikor ilyen Plima cipőket vásároltál, vagy Daidasokat, nem tudom, hogy voltak
0: Adios.
1: Adios, Daidos. Na jó, várjuk a további üzeneteket is. 0730548888. Addig is hallgatunk Kaigót, Kalidot és Griffint. Ja, és játszani is fogunk.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: I'm a
1: fireball.
2: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal.
11: Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
12: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
13: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
14: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
14: Gamma Electronics.
16: Mi csináljunk a lány búcsún?
17: És a legény búcsún?
16: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
18: Túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
19: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
10: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
2: ismét lágere

0: Igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés. Jön a játékunk, és ebben az órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy termékcsomagot. Finomságokkal tele van ez a Dósa húsüzem termékcsomaga, úgyhogy sorsolni fog a számítógépünk. Van egy feladványunk, és csak annyi a teendőtök, hogy elmondjátok nekünk, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás, amit mi mondunk. Juditot fogjuk hívni, őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló!
2: Halló, szia Judit a telefonnál, szia, Horváth Judit. Gábor, Kis Bence a Rádió Gagától. Zavarunk-e, valami fontosat csinálsz-e?
1: Nem dolgozok.
2: Nem
0: az
2: dolgozol?
0: Az nem annyira fontos.
2: Jól van, na. Akkor tisztességesen fogunk viselkedni, és az a helyzet, egy kérdést fel fogunk neked tenni, hogyha készen állsz rá, jöhet-e?
1: Igen.
2: Na nézd csak, a feladványunk így szól, hogy igaz vagy hamis, várj, kérdezzem meg előtte, van-e jogsid, vezetsz-e?
1: Igen.
2: Na, akkor szerintem ez fog menni.
0: Nem lesz nehéz.
2: Így van. Szóval, igaz vagy hamis, hogyha defektet kapsz menet közben, a legjobb azonnal padlóféket nyomni teljes erőből?
1: Hamis.
2: Nagyon helyes. Fokozatosan kellene lassítani, és ugye stabilan tartani a kormányt, amire megengedi. Volt már ilyen bal szerencsét, hogy defektet kaptál, vagy elrobbant gumit?
1: Csak álló helyzetben.
2: Na, maradjon ez így az a továbbiakban is. Azt hiszem, hogy szerencséd volt eddig. Legyen ezután is szerencséd, és azt is elmondjuk, hogy milyen szerencsés nyertes vagy, mi az, amit nyertél a mai nap.
0: Judit, nyertél a Dósa húsüzemtől egy finomságokkal teli termékcsomagot, úgyhogy gratulálunk, és majd jó étvágyat kívánunk hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány!

0: Köszönjük a játékot. A mai részét befejeztük az igaz vagy hamisnak. Holnap aztán ismét játszani fogunk. Írjatok és regisztráljatok még játékunkra 0730 54 88 88. Értékes nyereményeink vannak, úgyhogy érdemes.
1: Így van. És ha még érdemes valamit, akkor azt eldönteni, hogy hány éves kortól kellene dolgozni. Nem tudom, hogy a munkára igaziból a viszonyom megvan, csak a testem nem kívánja. Ugye azt mondta az öreg a videóban, ami hát meglehetősen közismert. Jó, egyelőre hírekkel folytatjuk.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után. Hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Új évaddal várja a közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
8: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
9: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
10: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
11: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
12: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Fások utca 14.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Független szakértői véleményt kért Székely udvarhelyi önkormányzata a Vándor Székely szobrának ügyében. Hatalmas tűz pusztított egy Drobeta-Turnu Severini cellulózgyárban. Kitart a hűvös időjárás. Jó napot kívánok, részletes híreink következnek. Én Hadnagy Éva vagyok. Nem zárja ki egy Peszede Áur kormány lehetőségét 2028-ig Szorin Grindianu, a szociáldemokrata pártelnöke. Az Antenna 3 CNN-nek nyilatkozva ugyanakkor azt mondta, ehhez az Áurnak is akarnia kell a kormányzást, miközben Giorgia Simeon jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindianu szerint egy Peszede Áur kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Muresan vezette kormányalakítási kísérlet. Úgy fogalmazott, a két párt együtt közel van a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazathoz, de a működő többséghez, amit egy 60 független képviselő és szenátor szavazatára is számítani kell. Az Arad megyei törvényszék úgy döntött, hogy el kell távolítani Székelyudvarhely központjából a Vándorszékely szobrát, ám ez a döntés nem jogerős és a város fellebbezni fog ellene, jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint mondta, amíg van jogorvoslati eszköz, minden törvényes lehetőséget kihasználnak, és ezt a szobrot meg fogják védeni, hiszen a dokumentációk szerint nem Vas Albertet ábrázolja. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha nem politikai értelmezések, nem újságcikkek, és nem egyszerű ránézéssel döntenék el, hogy kit ábrázol a szobor, hanem szakértői vizsgálat alapján. Ezért azt kérik, hogy legyen egy független szakértő, aki megvizsgálja az alkotást és szakmai alapon hoz döntést. A polgármester szerint ez azért nagyon fontos, mert az aradi székhelyű civil szervezet nem csak a Vándorszékely szobrával kapcsolatban lépett, hanem arra kérte a várost, hogy Nyírő Józseffel kapcsolatban is töröljenek mindent Székelyudvarhelyen. Pusztító tűz ütött ki tegnap délután egy Drobeta Turnus Severini cellulózgyárban. A lángok gyorsan átterjedtek egy csaknem 20.000 négyzetméter alapterületű csarnokra. Az oltási munkálatokat jelentősen megnehezítette az erős szél, amely folyamatosan táplálta a tüzet. A műveletben pedig oltórobotokat is bevetettek, számolt be a news.ro. 247 km/órás sebességgel mértek be egy autóst az A3-as autópálya Aranyos-Gyíres-Magyarnádas közötti szakaszán. A sofőrt 4300 lejre bírságolták, és 120 napra bevonták a jogosítványát.
14: Kylian Mbappé szerint jó esélye lehet az idei aranylabdára, miután egyéni szempontból kiemelkedő idényt zárt és több fontos sorozatban is a góllövő lista élén végzett. A Real Madrid támadója hangsúlyozta, hogy szeretné elnyerni a díjat, de nem tekinti megszállottságnak a versenyt. A francia válogatott új szövetségi kapitányáról Zinedine Zidane-ról elmondta, kíváncsian várja a közös munkát és azt, milyen szerepet szán neki. Klubedzőjét José Mourinho-t intelligens vezetőedzőnek és a modern futball egyik meghatározó edzőjének neveztem. Mbappé Didier Deschamps munkáját is méltatta, kiemelve mindazt, amit a szakember a francia válogatottal elért. Új márkaidentitást és módosított logót mutatott be a McLaren, amelyet a verseny és az autógyártó részleg egyaránt használ majd. Az új embléma kialakításakor a vállalat egészen Bruce McLaren családi gyökeréhez nyúlt vissza. A McLaren felirat C betűje alatti vonást a család egykori új-zélandi benzinkutyának felirata ihlette. A márka továbbra is megtartja a jellegzetes papaja színét, de új árnyalatokkal bővíti színpalettáját. A kivimadár szimbóluma is megmarad, utalva Bruce McLaren szülőhazájára, Új-Zélandra.
16: A folytatásban is hűvös marad az időjárás, az égbolt túlnyomó részt borult lesz, és időnként a légmozgás is felerősödhet. 11-13 fokos nappali maximumok várhatók, de holnap is hasonlóan alakul térségünk időjárása.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: A munka csak nem ír, vagy nem esít, vagy nem esít van, vagy hogy van ez? Nem is tudom. Hát igen, ez a munka viszonyomról sokat elmond. Nem, egyébként munka iszonyom szokott néha lenni, de még az se. A mai nap teljesen jó hangulatom, és hál' Istennek nem egyedül vagyok ezzel.
0: Itt van kis Bence és Horváth Gábor, menjünk tovább a vagányvágánnyal. Írjatok nekünk, sőt, hagyjatok hangüzenetet, hogyha úgy szeretnétek hozzászólni témáinkhoz, akkor a WhatsAppunkra lehet hangüzenetet is hagyni a 0730 54 88 88-ra. Itt van most Lindsey Buckingham és Miley Cyrus, na meg a Secrets.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Színre tesszük a délutánokat.

0: Dest és Young Flight hallgattuk, itt volt az Oh Mama a Rádió Gagán. A kérdésünk pedig a továbbiakban is így szól, ki hány évesen kezdett dolgozni. Nem feltétlenül kell azt bevallani, hogy munkakönyvvel vagy munkakönyv nélkül, mert gondolom, hogy ha valaki otthon segített 12 évesen, hát az nem munkakönyvvel volt felvéve a családi vállalkozásba.
1: Az nem is kell egyébként munkakönyvvel legyen felvéve, ha engem kérdezel. De...
0: Így van. Ugye említettem, hogy én már nem emlékszem pontosan a kukorica címerezés kor mit csináltunk, és vannak itt szakértőink a hallgatóink között, ketten is írtak. Például Szidónia írja nekünk az alkalmazásunkba, sziasztok, a kukorica címerezés az, amikor a tetején lévő búzához hasonló virágot kihúzott belőle, ez a porzás.

0: április 1-én kezdtem el hivatalosan dolgozni. 19 és fél éves voltam. Előtte dolgoztam egy rövid időt, csak úgy. A sulis pityóka szedés az nekem kimaradt, viszont most már nem. Igaz, most géppel szedem. Hát mondjuk, ha megnézem, azért komoly az
1: a komoly kütyű. Az a gép, te.
0: Igen, jó, már csak egy válogató kell, meg mindenféle egyéb.
1: Mennyibe kerül egy ilyen kütyű? Mert amikor én nyáron Németországban dolgoztam, akkor láttam ezeket a munkagépeket, traktorokat, akármi, és mondták, hogy ilyen 50, 100, 120 ezer, 150 ezer.
0: És ez az olcsó. Az még az olcsó. Na jó, nézzük Rokmalacot. Hol is kezdődik? Azt írja, hogy sziasztok titánok, 1994 az év, amikor először pénzért dolgoztam diákként. Azóta a mókuskerék csak forog, dől a suska, és csak nő a kiadás. Csóró vagyok minden délelőtt.
1: Úgy meg sajnáltalak, Rokmalac.
0: De tudod, hogy melyik dalból volt idézve?
1: Igen, igen.
0: Akkor
1: igen.
0: Jó.
1: Újabb üzenetet olvasnék. Szép napot, fiúk, én 1985-ben kezdtem dolgozni a faiparban udvarhelyen. Voltunk kukoricát szedni a cégtől. Szeretem a munkám, 40 évet dolgoztam egy cégnél, sajnos tudjuk mi van, megölték a nagyobb cégeket. Inkább bevásárló központ, mint munkahely. Amúgy nem volt könnyű, de szép volt.
0: Na, milyen szép. Aztán pedig a következőket írja, ez látatlanba Viola. Igen, és teljesen látva is Viola. Haliskacok. 2007-ben kezdtem dolgozni vendéglátásban, és spórolgattam. Akkor vettem az első laptopot. Úristen, hogy örültem neki. És hol van már az a laptop? Gondolom, nem a munkának örvendett.
1: Azt írja egy hallgatónk, Attila, a Facebook oldalunkra. Nálunk családi vállalkozás volt, ezért én gyakorlatilag gyerekkorom óta dolgoztam. Már általános iskolásként is voltak feladataim. Nem kaptam érte külön fizetést, de tudtam, hogy nekem is részt kell vállalnom abból, ami a család megélhetését biztosítja. Akkor ezt természetesnek vettem, ma viszont felnőttként visszanézve azt gondolom, hogy rengeteget tanultam belőle. Megtanultam, hogy vannak kötelezettségek, hogy nem lehet mindig azt csinálni, amihez kedved van, és azt is, hogy mások munkáját tisztelni kell. Talán ezért van az, hogy a mai napig nehezen viselem, amikor valaki lenéz egy egyszerűbb munkát végző embert, fogalmaz Attila.
0: Nagyon-nagyon szimpatikus vagy, Attila. Milyen egyetértek ezzel? Tehát eleve dolgozó embert nem nézünk le. És lehet, hogy ez a munka valakinek egyszerűbbnek tűnik, vagy nem olyan elegáns, mint mit tudom én, hogyha te lennél a vezérigazgató a Google-nél, de ez nem azt jelenti, hogy az életőt le kell nézni. Sőt, egyébként utálom azokat, akik felfele nyalnak, lefele meg rúgnak. 0735488888, mikortól dolgoztok?

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Miért jó dolog dolgozni? Nos, itt van nekünk a hallgatónk, aki Kánya. Következőket írja. Ha a fekete munka is számít, akkor inkább 2000 táján az első fizetésemből a vásárhelyi volt a Rockstar üzletből Iron Maiden, Megadett és Bokolgép kazettákat vásároltam. Ja, meg egy csomó posztert, és otthon boldog volt mindenki. El tudom képzelni, édesanyám is imádta, amikor a Maiden bőgött, de hát figyelj, kell az.
1: Feltettük a kérdést a Rádió Gaga Facebook oldalán is, és odaír Enikő, hogy 14 évesen kezdett el dolgozni, vakációban is szezonon. Először 2 hét, másik évben 1 hónapot is bírtam. Irodásoknak Csíkszeredában a volt Ipe Csefe Hargita vállalatnál bevásároltam az irodásoknak. Kávét főztem, akkor még hagyományos presszó kávéfőzők se voltak, csak zománcozott kis kannában tudtam kávét főzni, majd másik évben már a kapusposztot is bevállaltam. Mindig is szerettem nagyobb közösségekbe dolgozni, mindig ilyen segítős, felelős munkákkal dolgozni. Munkakönyves munkáimat 18 éves koromtól kezdtem, írja Enikő.
0: Igen, na nézd csak, jól lőttem be nagyjából a József gépének az árát, azt mondta, hogy ne olvassuk. Be, igen, ezek azért nem olcsó darabok.
1: Hát
0: figyelj, akinek Endrével volt egyszer egy eszmefuttatásunk, hogyha csajozni akarsz, akkor nem elég, hogy egy John Deere-rel megállsz a diszkó előtt, hanem utána
1: egy
0: még...
1: Egy ilyen traktorral.
0: Egy John Deere traktorral, és még mögötte legyen 3 remorka pityóka. Nem utánfutó, az nem elég magyarosan. Remorka.
1: Remorka.
0: Hát ezt érzed, hogy valahonnan, mit tudom én, a szittya rokonok
1: mi
0: hozták.
1: Volt, mi a másik? Mi? A baszkulánt.
0: Igen, ez egy baszkulántos remorka, jó van. De egyébként ezek általában jönnek. Szóval azért lehet. Figyelj, ha van 3 utánfutónyi pityók, hát nem tudom, hogy a csajoknak mennyire jön be, de szerintem amilyen árak vannak, egyre inkább. Szóval baby, gyere, megmutatom a pityók a raktáram. Mondjuk Ágnes azért egy komolyabb pityókaraktár, ami hűtve van. Na jó, mindegy, abban hagyom itt a mezőgazdász pornót.
1: Te szerintem előző életedben mezőgazdász voltál. Nem, nagyon, nagyon érdekel a téma, és nagyon tudsz beszélni az árakról is.
0: Hát, nagyon kicsit.
1: Hát jó, a pityókának az árát én is hozzá. Meg tudom.
0: Nagyon kicsit
1: mondani.
0: Értek hozzá. Hál' Istennek vannak ilyenek, mint József, és jó, hogy hallgatnak.
1: Ágnes írja nekünk a Facebook oldalunkra, 15 éves kortól idegenben Gyulafehérváron dolgoztam, háztartásban besegítettem, főztünk egy kanonok úrnak, kántoriskolába igazgató volt, plusz és kántoriskolás tanárnak a felesége főzött. Előtte a nővéremnek kézbesíteni leveleket, újságokat 3 vagy 4 utcába a környékünkön.
0: Nővéreknek.
1: Ez egy 4 osztályos koromban. Egy 4 osztályos koromban.
0: Az igen. Aha. Komoly. Én egyébként úgy érzem, hogy a katolikus egyháznak hívjuk fel a figyelmét, hogy valamit elrontottak. A kanonok, a K az többes szám, az csak kanon. Kérem szépen. Csak ja, legyen egyértelmű, mert ha nem sok kanonok. Vagy ezért sok kanon. Jól van. De igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elnézést kérek, adok magamnak 1-4-est és leülök. Jól van, itt azért voltak még hozzászólások. Nézd, az jött le nekem, hogy az emberek relatív fiatalon nekiálltak. Például Ágota írja, hogy 19 évesen kezdett el tanítani, azelőtt szezonmunkás volt nyáron. Na, rendben van.
1: Igen, és Emese is ír egy üzenetet. Én nagyon későn kezdtem el dolgozni, 21 éves voltam, egyetemre jártam, és addig a szüleim támogattak. Sokáig emiatt kicsit kellemetlenül is éreztem magam, mert voltak osztálytársaim, akik már középiskolás korukban dolgoztak. Aztán, amikor először elmentem dolgozni, rájöttem, hogy teljesen más érzés a saját fizetésedből venni valamit. Az első hónapokban konkrétan hazavittem a fizetésem felét, írja Emese, és odaadtam anyukámnak, nem azért, mert kellett neki, hanem mert szerettem volna megköszönni mindazt, amit addig értem tett, mai napig emlékszem az arcára.
0: Na, ezt a mondatot azért így végighallgatni. Szerinted hány ember van, aki az első fizetését hazaviszi, és azért, hogy a szülei, nyilván nem tudod megköszönni a szüleidnek, amit, azt, hogy felneveltek, meg nem hiszem, pontosan. Hogy egyáltalán volna bárkinek is ilyen elvárás.

0: Better. Erika ír nekünk, better Facebook oldalunkra. Otthon 15 évesen almaszedéssel kezdtem, itthon pedig Németországban 24 évesen, mint egy év önkéntesen, és 7 évig gondozónő voltam egy fogyatékos napos fejlesztő központban egyetem mellett. Utána 3 gyerekkel otthoni gyerekgondozó voltam 15 évig, 2 éve pedig, mint fejlesztő pedagógus dolgozom egy többnyelvű óvodában, ahol mint végzettségemmel megfelelően több fogyatékos gyerek is van.
1: Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami komoly kihívás, de valószínűleg, hogy szép is lehet, hogyha eredményeket produkál. Úgyhogy ez olyan. Mi például nem tudjuk a munkáknak az eredményét lemérni, pedig hát mióta rádiózunk. Azért nekünk is van egy pár évünk benne. János üzenetével folytatnám. Sziasztok! Okay. 1983 tavaszán kezdtem el dolgozni munkakönyvvel. Na Gábor, te akkor nagyjából sírtál, mi?
0: Én akkor
1: szültem, én már akkor tudtam rendesen oldi tömegyéget.
0: Hát János, hogyha 83 májusában kezdtél el dolgozni, akkor én akkor születtem.
1: Igen. Na, 17 éves korában. Na, ezt tedd oda, 17 éves korában. Ahogy elnézem az arcát, Jánosnak azóta is dolgozik, és nem hagyta abba. János, szerintem most már nézed, hogy nyugdíjas korodban hol lesz az a, melyik országban lesz az a kellemes pad, ami a tied lesz, ahol majd ülsz nyugodtan, és röhögöd azokat, akik mennek munkába. Én úgy érzem, hogy rádolgoztál erre.
0: Igen, és János Magyarországról hallgat bennünket, úgyhogy köszönjük szépen. Nézem, hogy még hol van üzenetünk, mert tényleg rengeteg üzenet érkezett. Igen, itt van az SMS falunkon. Sziasztok, én 7-8 éves koromban erdőre, mezőre jártam, és a testvéreim is, mert muszáj volt, de édesapám mindig azt mondta, hogy nem az a szégyen, amit dolgozol, hanem ha lopsz. Eszter írja, hogyha jól látom.
1: Így van. Zsófit folytatom.
0: 7-8 évesen azért erdőn, kemény.
1: Sziasztok, amióta az eszem tudom, dolgozok. 2004 nyara volt a suli utáni nyár, amióta pénzért dolgozom. 17 éves voltam, de gazdagnak nem éreztem magam, 22 év elteltével sem. Azt hiszem, hogy ennek van egy oka, de rossz iparágban vagy ehhez. Nagy tőkésnek kellene lenni. Ha megmondja valaki, hogy hogyan kell nagy tőkésnek lenni, na azt a tanfolyamot én is elvégzem.
0: Áthallásos ez a kérdés, a nagy tőkés.
1: Ja, oké. Nem erre gondoltam. Ha lehetne László, azzal pénzt keresni, ettefene, én benne vagyok. Rakatok szilikonra.
0: Te kis szerény. László írja nekünk, én 15 évesen nyáron egy építkezésen dolgoztam először az egyik rokonom mellett. Most visszagondolva azt mondom, hogy valószínűleg a szüleimnek is volt néhány álmatlan éjszakájuk miattam. Egész nap cipekedés, pakolás, takarítás, meleg, por, én pedig azt hittem, hogy néhány hét alatt majd meggazdagodom. Hát nem gazdagodtam meg, viszont amikor megkaptam a pénzem, büszke voltam rá. A mai napig azt mondom, hogy az volt az egyik leghasznosabb nyaram.
1: Így van, ezzel egyetértek.
0: Építkezésen azért 15 évesen tudom.
1: Igen, van egy másik Lacink, aki szintén 15 éves korától dolgozik. Hivatalosan az első fizetéséből vett egy farmer kertésznadrágot, Lee Cooper és egy kínai basket cipőt, magas szájú.
0: Basket.
1: Ez az, amikor van feeling. Hát az a helyzet, hogyha megnézzük a fotódat, akkor én értem ezt a dolgot. Egyébként valószínűleg, hogy nagyon menő lehettél ebben a szerkóban, egy kicsit irigykedünk mi is. Nekem az első fizetésem, amikor almát árultam a piacon, hát abból lehet valamit haza kellett volna vinni, de minden a kazettásnál maradt.
0: Igen?
1: Helyben másolt.
0: Mi? De hát, mi?
1: Bocs.
0: Gondolom nem Lagzinacsi vagy Zambó Jimmy.
1: Nem. Meg tudom neked mondani az évet, akkor jött fel a Nirvana. Úgyhogy a grunge hajnalán.
0: Nem is vagy te olyan öreg, hogy én azt mondom neked.
1: Nem. Cobain már rég kinyírta magát, már elporlott, de én még arról beszélek, hogy milyen volt a Nirvana. Jó. Mindegy, közben már hallottuk feldolgozásba. Satisfy, Calvin Harris és Jazzy. Itt a Rádió Gagán.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
3: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Készen állsz?
6: Újra lehet felelni,
5: és ezúttal puskázni is ér.
6: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82.
8: Telefon 0745 123 897.
9: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
10: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
11: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
12: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
16: ismét lágerek,

0: Hány éves korodtól dolgozol? Ez itt a kérdés még ebben az órában, és írja a hallgatónk, én 16 évesen mentem el először nyári munkára. Egy vendéglátó helyen dolgoztam, és azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, mert egész nap emberek között leszek. Hát, az első nap után rájöttem, hogy az emberekkel dolgozni nem mindig olyan romantikus, mint amilyennek kívülről tűnik. Volt kedves vendég, volt türelmetlen vendég, volt olyan is, aki szerint én vagyok a hibás azért, mert ő rossz napot fogott ki. De nagyon sokat tanultam belőle, például az, hogy teljesen másképp bánsz egy pincére, miután egyszer te is dolgoztál vendéglátásban.
1: Hát figyelj, igen. Hogyha egy ilyen ember, aki pincérkedett, egy pincérrel népművészeti cserépedény, akkor az a másik biztos rászolgált. Mondok neked egy uniós statisztikát. A legfrissebb uniós statisztika szerint 15 évtől ugye szabad legálisan dolgozni az Unióban. 15 és így van. Jó. 15 és 29 év közötti fiatalok aránya következő. 15-19 között 18%-uk dolgozik. 20-tól 24 évig fele, 50% dolgozik. 25-től 29-nek 75%-a dolgozik. Kicsit ezen meglepődtem. De van, aki még kiképzés alatt van, mert a maximum, a legmagasabb foglalkoztatottsági arány az a 30 és 54 évesek között van. Ott 82-83%, tehát olyan nincs, hogy társadalomból mindenki dolgozzon. És 55-64-es között ott már ilyen 63-64%-ra visszacsökken. Ebben benne van ugye, hogy azért volt, ahol a nyugdíjkorhatár az 60 év, úgyhogy ez benne van. De a 30 és 64 év közötti lakosságarány unión belül 78%-ban valamiféle munkát végez.
0: Egy másik Éva nevű hallgatónk írja a Facebook oldalunkra, 12-13 évesen már gyümölcsösben dolgoztam, 16 évesen a gyárban, Mobexnél, 30 évet húzott le Éva, és azt is hozzáteszi, hogy apa nélkül nőtt fel, és ezért nem volt pénz. Úgyhogy hát azért elég kemény, 12-13 évesen már gyümölcsösben dolgozni. Aztán Ágotának az üzenetét is olvasnám, 19 évesen kezdtem tanítani, azelőtt voltam szezonmunkás nyáron, és egy ilyen, hát mintha szégyelni ezt a szezonmunkát, de szerintem nem kell szégyelni. Tehát ameddig nem kapsz a szakmádban megfelelő állást, hát akkor el kell menned szezonmunkára, nem? Hát mit csinálj? Valamiből meg kell élni.
1: Figyelj, szerintem az ember próbálkozik. Én egyébként bárki bármit dolgoz, és bármilyen korától, azt a tényt, hogy ő hajlandó dolgozni, én értékelem. Nyilván, hogy a munkamorálban, a munkavégzésben, én, tudod mi a tapasztalatom egyébként? Hogy így, ahogy az idő telik, javul a munkamorálom, nem tudom, a teljesítményem javul-e, de mindenképp. Tehát én meggyőződésem, hogy az elmúlt 4-5 évben lelkiismeretesebb lettem, mint előtte voltam. Voltam én az ennél lazább is.
0: Na jó, menjünk tovább slágerekkel és új zenékkel, most már zárni fogjuk emet imánkat, de jövünk még érdekesebb dolgokkal, és várjuk a további hozzászólásokat is.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Cuki, most már jöhet.
1: Micsoda? Kávé?
0: Nem, sőt, a hátmasszázs. Tudod, tehát, hogy mi volt a helyzet? Ma nekiálltam fát haigálni, le kellett egy fél rakományt pakolni, így éreztem, hogy a derekam nem bírja. Ilyenkor jövök rá, hogy nekem székenülő izmaim vannak.
1: De hát akkor most már nem hátvakarás kell neked, hanem egy kis masszírozás?
0: Így van, most itt így derékba meg kellene, kéne egy kis kézrátétel.
1: Na jó, jövök is majd, megmasszírozlak. Téged addig is meghallgatjuk a híreket, aztán... Oké, jövünk vissza.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
6: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
5: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban. Közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helye. Időkorlát nélkül.
7: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
8: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
7: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk.
8: Álmaid esküvője itt kezdődik.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
8: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
7: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
8: 0786 498 098.
7: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Társak utca 14.
12: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Folytatódik az adománygyűjtés a Fusneki udvarhely programba, megugrott a földgáz ára. Folytatódik a lehűlés és fokozatosan az egész országra kiterjed. Én Hadnagy Iva vagyok, a részletek következnek. Jó napot kívánok! Kiterjedt rendőrségi akció indult ma Bukarestben és az ország 15 megyében a fővárosi Győzelem téren kirobbant erőszakos incidensek ügyében. A bukaresti ügyészség koordinálásával a rendőrök 29 házkutatást tartanak a juhtenyésztők szeptember 15-i tüntetésén történt összecsapásokkal kapcsolatban. A büntetőeljárásban nyilvános felbújtás, hivatalos személy elleni erőszak, a közrend és a köznyugalom megzavarása, rongálás, valamint testi sértés vagy más erőszakos cselekmény gyanújával összesen 40 ember ellen folyik nyomozás, akik közül 10 ellen korábban már elrendeltek kényszerintézkedéseket, számolt be a news.ro. A bukaresti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 29 házkutatás mellett 30 előállítási parancsot is végrehajtanak. A nyomozók közlése szerint a szeptember 15-i demonstráció során a résztvevők egy része erőszakosan lépett fel és megfenyegette a feladataikat ellátó csendőröket, továbbá egy szolgálati járművet és egyéb a csendőrség tulajdonában lévő vagyontárgyakat is megrongáltak. Folytatódik az adománygyűjtés a Fussneki udvarhely programban. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány összesítése szerint idén 733-an jelentkeztek nagykövetnek. A 733 nagykövet 44 különböző ügyért áll majd rajthoz. Ahhoz, hogy a projektek megvalósulhassanak, azonban adományokra van szükségük. Ugyanakkor ettől az évtől nem csak anyagiakkal lehet támogatni egy-egy közösségi projekt megvalósulását, hanem tudással, tapasztalatokkal, kapcsolati hálóval is. A közösségi sporteseményre október 3-án kerül sor a Mártonáron téren. Megugrott a földgáz ára. A ma leszállítandó földgáz átlagos ára 404 lej volt megavatóránként a tegnap a bukaresti árutőzsdén, adja hírul a profit.ro. Ennél csak 2022-ben az Ukrajna elleni orosz invázió első évében volt drágább az energiahordozó. A maximális ár 420 lej per megavatóra volt. Két nap alatt közel 50 lejjel drágult itthon a földgáz. Egy évvel korábban mindössze 165 lej megavatóra volt a gáz átlagára az áramtőzsdén, ami a jelenlegi értéknek a 40%-a. Roalert üzenetet kaptak tegnap este Kümpiá lakói, miután egy medvét észleltek a Prahova megyei város egyik forgalmas részén. A riasztást azt követően adták ki a hatóságok, hogy a vadállatot a település üzleteknek és gyógyszertáraknak otthont adó bevásárlóközpontjának közelében látták felbukkanni. Nem ez az első eset, hogy medve tévedt be a Prahova megye második legnagyobb városába. Májusban egy másik példányt kellett befogni Kümpinában, miután az állat bejutott a helyi rendőrképző iskola udvarán. A fogarasi havasokban már téliesre fordult az idő, éjszaka havazott a Bulyatónál, ma reggel vékony hóréteg alakult ki. Az előrejelzések szerint a Bulyatónál a havazás ma és holnap is folytatódhat. Csíkszeredában ma reggel mindössze 2 fokot mutattak a hőmérők, ami az egész országban a legkisebb érték volt. A szakemberek szerint tovább folytatódik a lehűlés és fokozatosan az egész országra kiterjed. Az országos átlaghőmérséklet alig éri majd el a 18 fokot. Adáskörzetünkben holnap is borult marad az égbolt és csapadék is kialakulhat. 10-12 fokos csúcsértékekre számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Újabb órát kezdünk a Vagányvágányban, itt a Rádió Gagán. Írhattok nekünk a 0730548888-ra, de ott az applikációnk is, oda is várjuk az üzeneteket, sőt, sokszor el szoktuk mondani, hogy talán ott könnyebb regisztrálni a játékunkra.
0: Úgy van, meg egyébként, hogyha nyerni akartok, akkor ez nem olyan nagy kihívás. Horváth Gábor és Kis Bence veletek vagyunk a következő órában, csak még egyszer, nem, ez már a karamell felvétel, ami következik, csak még egyszer itt a Rádió Gagán. Pontosan tudjuk, hogy a jövőben még sokszor egyszer meg fogjuk hallgatni, de ez egy másik napra vonatkozik.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
11: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Én nem csókolom meg Olivia Rodrigo-t, mert akkor lehet, hogy meghal, azt énekelte. Kettő, hogy Olivia Rodrigo, amikor születettél, 12-es voltam, úgyhogy...
1: Hoppá!
0: Nem tudom, hát most már nem minősül pedofiliának, de érted azért.
1: Hát igen, azért.
0: Van az a 18 év köztünk. 18. Hát te kis optimista, Bence. Bárcsak annyi lenne, jó. Jól van.
1: Éva írja nekünk, sziasztok, én 15 éves koromtól jártam napszámba a faluban, és 20 éves koromban kezdtem el dolgozni hivatalosan. Az első

0: mikor ment a Caritas.
1: Ez ennek is van egy ilyen kolozsvászaga, de nem feltétlenül ott volt, csak ilyen nevű újság, úgyhogy ez benne van. Igen. Igen, József klasszikust idéz nekünk, hogy a munkamorál megházasodott, elvette a munkakedvem. Na igen, ez megint egy olyan állapot. Nézzük meg, igen, sejtettem, hogy ez Kozsó, lássuk, miket ír. Azt mondja, hogy Hali, én az első fizuból 1996-97 csak egy oldal csatos nadrágot az orosz piacon, ugye combtól bokáig lehetett szétcsatolni, és lehetett csóri lábszárral menni, semmi értelme nem volt. Az öltözőben, amit egy pokróccal eltakart kartonpapír dobozból készült pisilősarok, magamra vett te majd szóltam az eladónak, hogy marad, legyen miben feszíteni műszálas cuccban házilag hazáig. 40 fok nyári vakáció, akkora zsebe volt, hogy csak egy gyújtó fért bele. Begyújtam a maradék fizetésem, és felemelt fejjel büszkén feszítettem hazáig, ami a blokk sarkánál észrevettem, hogy a zseb felső részén lyuk van, ahol kiszotyogott a fizum.
0: 16 éves volt ekkor.
1: És az orosz piacon ezek a szép dolgok. A régiek tudják, hogy ez melyik. Na jól van, köszönjük szépen ezt a kis történetet. Erre mondják azt, ugye bizonyos körökben, hogy könnyen jött, könnyen ment. Azért az rosszul esetett.
0: Hogyha már a régmúltról beszélünk, hát akkor térjünk arra rá, hogy úgy néz ki, hogy feltámad a Winamp, ami ismerős, mégis új formában igyekszik visszahozni a PC-s zenehallgatás hőskorát, úgyhogy jön is a kérdésünk, hogy ki hol hallgat zenét manapság? Magnó, kazetta, Spotify, Winamp, Rádiógaga, tényleg merre jártok, és merre jártok, nem hogy merre jártok, hanem hol hallgattok zenét manapság? Még van-e kazettafonja valakinek is, mondjuk ilyen régi Magnó szalagokat megtartott magának, amiket néha lejátszik?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy azért MP3 még sokak van a számítógépén, és nagyon hiányzik nekem egyébként a klasszikus Winamp, az a kiszerelt, tehát az egész egyszerűen...
0: Nekem van, én azokkal csinálom a bulit már, mint azzal csinálom.
1: Igen, nincsen almára, az a bajom.
0: Ja.
1: Azért az hiányzik. Nem, az Apple meg arról a rothadt QuickTime-ról nem tud lemondani, hogy jó legyen. Tehát az, meg az Apple Music-nek a felületét, hát most már nagyon rég használok almát, de még mindig nem tudtam megszokni. Tehát annyira kontraintuitív legalábbis az én Winampon szocializálódott lelkemnek. Hát azért én emlékszem, hogy a klasszikus Gábor, melyik a következő dal ugrása a Winampnál, melyik betűt kell mondani, nyomni?
0: Na most megfogtál, mert én nem nyomogatom a billentyűt, hanem én egérrel szoktam kattingatni.
1: Tényleg?
0: A C-vel állítom meg, azt tudom, és indítom el a dolgot.
1: Hát elvileg úgy van, hogy a következő az a B, az előző a Z, az play, az pedig alaposan szétdomáltuk az időt, de akkor is befejezem, az az X, az megvan, a pause az a C, nem?
0: Igen, igen, azt mondtam, azzal állítod meg, a C-vel állítod.
1: Ja, oké. Okay. Tehát igaziból a stopp a V, a póz a C. De hogy milyen logika mentén, miért nem a P? Mindjárt ne tőlem kérdezzétek.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ne hagyd abba.
1: A fütyörészést?
0: Igen, annyira jó volt. George Michael megkívánja. Mármint a fütyörést, mert egyébként búfaja van, nem nagyon. Távozott tőlünk, mint hiányzik is.
1: Hát igen.
0: Igen, figyelj, azért ez benne van, az Amazing, az biztos, hogy szólt már néhány laptopról. Az a helyzet, hogy az MP3 hallgatásnak, gondolkozom, hogy mikor a Winamp. És egyáltalán kinek volt az ötlete, hogy ezt vissza kell hozni, és miért nincsen Winampunk?
1: Tényleg, hát elmondom én neked, a Zenix streamelésével foglalkozó Deezer jelentette be nemrég, hogy az új együttműködésének köszönhetően vissza fog térni a Winamp lejátszó valamikor 2027-ben, tehát jövőre. És nem is akárhogyan, mert a terv az, hogy ismét egy különálló program lesz belőle, amihez tartozik egy saját prémium előfizetés, és persze ehhez a Deezer szolgáltatja majd a streaming technológiát, valamint a remélhetőleg jobbnál jobb számokkal teli kínálatot.
0: Igen, na nézd csak, azt mondja, hogy ami előttünk van, a 2019-ben készült, 1997 és 90, bocsánat, 19 között élt a Winamp. Az a változat, amit mi használunk, itt a rádióban van Winampunk, igen, az kérlek szépen októberben készült 2018-ban, pontosan 19-én. Úgyhogy már az is eléggé húzós, és hát az az igazság, hogy a verzió historit azt végignézhetem, de már nincsen teteje az egésznek.
1: Amúgy a hivatalos bejelentés értelmében természetesen lehet majd a gépünkön tárolt zenéket is futtatni ezen keresztül, tehát a Winampon keresztül is elérjük az internetes rádiókat, többek között akkor a Rádiógagát is, valamint a manapság népszerű podcastek sem maradnak el. Úgyhogy visszatér, ami nem. Azt nézze,
0: igen? A kezelőfelület, amit én nagyon szerettem, meg azt, hogy tényleg nagyon egyszerűen lehetett a dolgokat listába rendezni.
1: De a legelső kezelőfelületet, mert amiután megjelentek a skinek, tehát ezek
0: igen.
1: Akkor már egy kicsit bonyolultabb volt kezelni, ezért én az eredeti Winamp-pal dolgozok mai napig. Mert azt szeretem...
0: Te ilyen Winamp DJ vagy?
1: Igen.
0: Horváth Gabi Winamp DJ.
1: Retro
0: Winamp. És szoktál közben ezért berakni, it really whips the llama's ass.
1: Ami jó, volt, amikor jelenti, úgy kezdődött a buli, és akkor egy kicsit beégtem.
0: Nem, kell hagyni. Én közben beleraknám, hogy a Winamp DJ kora. De a gondolod, a következő bulidra majd csinálok ilyeneket, hogy...
1: Kérlek.
0: 97-ből itt a Winamp. Aki itt volt 97-ben, most üvölcsöd. Na, jól van.
1: Norbert ír nekünk, azt írja, hogy nekem a Winamp maga volt a fiatalságom, amikor bekapcsoltam a számítógépet, gyakorlatilag az első programok között volt, amit elindítottam. Ott volt a kis lejátszó, a playlist, a hangszín szabályzó, igen. És persze a legendás felület. Emlékszem, hogy komplett mappáim voltak tele MP3-akkal, és órákat töltöttem azzal, hogy milyen sorrendben legyenek a zenék. Én válogattam össze magamnak, és valahogy emiatt minden dalhoz kötődött valamilyen emlék. Ha most meghallok egy 2000-es évekbeli számot, szinte azonnal beugrik, hogy melyik számítógép előtt ültem, milyen volt a szobám, és kik voltak akkor a barátaim. A Winamp nekem nem csak egy program volt, hanem egy korszak. Erre én is így emlékszem vissza. Tehát én azért is nem tudtam más zenei lejátszókra átállni, mert egyszerűen a Winampot annyira megszoktam, hogy mai napig csak
0: az. Az a helyzet, hogy szerintem a Winamp az önmagában tökéletes volt. Tehát 97-ben, ahogy elkészült, az szinte kész volt.
1: Mert ezzel szemben ott volt a mai napig ott van a Media Player, de az soha nem.
0: Az sose volt jó azért. Tehát, hogy figyelj, mai perc, tehát a Microsoft, én nem tudom, rendesen tiltakozott az ellen, hogy olyan média lejátszókat készítsen, amit lehetett volna használni.
1: Nézem, hogy ki ír üzenetet. Csaba, sziasztok, nekem még megvan a Walkmanem, ami még mindig működik. Én, nekem is elő kell kaparnom valahonnan a fiókból, mert van nekem is Walkmanem, azt nem tudom, hogy működik-e. Csak kazettákat nem találok, nem tudom, hova dostam el őket.
0: Sajnos az enyémek azok távoztak, de el kell neked mondjam, hogy olyan szép Winamp-skinek vannak, mindjárt előszedünk néhányat, de előtte szembeszáll a szembeszél, Rúzsa Magdi szól.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Hány évesek vagyunk?
1: Szembefújtuk a szeret. Hát most igen. Én inkább nem mondanám el, hogy hány évesek
0: vagyunk. Összeadva vagy 8, de azt hiszem, franc tudja.
1: Fejben biztos.
0: Megint le vagyok maradva a korommal kapcsolatban. Amire végre megtalálom. Figyelj, én szerintem ezentúl 50-et mondok, azt állóbb-utóbb-utól érem magam.
1: Lassan. Hallgatunk írja, én a mai napig úgy hallgatok zenét, hogy YouTube-ról keresem ki. Spotify-om is van, de valahogy nekem a YouTube maradt az igazi. Talán azért, mert ott nem csak a zenét találom meg, hanem a régi klippeket, koncertfelvételeket és a régi tévéműsorokat is. Sokszor elkezdek meghallgatni egy dalt, aztán fél óra múlva már egy 98-as koncertfelvételt nézek egy olyan zenekartól, amiről azt hittem, hogy teljesen elfelejtettem. Hát igen, jó, csak a YouTube egy kicsit más azért, mert nem egy zene lejátszó, hanem akkor ugye
0: az egy videó lejátszó.
1: Igen, videó lejátszó igazán.
0: Nézd, szerintem a fiatalkorunkban azért két meghatározó nagy felület volt, illetve három. Egy rádió nyilván, de azt nem tudom azt mondani, hogy egy rádió, hanem az sok. Uh-huh. Pláne gyerekként, aztán fiatalként nagyon kerestünk mindent, mentünk körbe, próbáltunk valamit rögzíteni, ugye kazettára, azért a szempont volt. Volt egy, emlékszem, hogy valamelyiknek benne volt a jingle, úgy utáltam azt a rádiót, amiatt a jingle miatt, hogy nem igaz, mert zavart a zenében. Akkor aztán utána volt a Winamp, és volt az MTV. És egy idő után rájöttünk, hogy a tévének van fülhallgató kimenetes, az bele lehet kötni a kazettofonba. Na, az volt a csóválság.
1: Hát nem, és akkor tudtál rögzíteni.
0: Így van.
1: Kazettára.
0: Amikor még az ember azért próbált a szalagról megoldani ezt. Tudod, a tévéről rögzített felvétel kazettáról másolod egy másik kazettára, mert a kazettán megtaláltad azt a helyet, hogy ugye ne legyen benne az előtte levő dal még.
1: Jaja. Ír nekünk Timi is, én CD-kel éltem végig a tínédzser koromat, volt egy kis CD tartom benne, talán 20-30 lemezzel, és szerintem legalább háromszor annyi pénzt költöttem rájuk, mint amennyit ma egy év alatt a Spotify-ra költök. Volt egy különös érzés, amikor megvetted az albumot, kibontottad, megnézted a borítót, elolvastad a dalszövegeket, írja Timi, nem csak a zenét vettél, hanem egy tárgyat is, aztán jött az MP3-om, és hirtelen mindenki elkezdte letölteni a zenéket. Egy 700 megabájtos CD-re rengeteg dal ráfér.
0: Ez mondjuk jogos.
1: Hát amikor a CD-írók megjelentek, igen, akkor ugye 700 megás volt a CD.
0: Így van. Hát 650, és aztán később 700. Azok később jöttek, sőt, ma a végén már a 800-asok is voltak, de az elvétve. Na de figyelj, tehát mindenki írta a CD-ket, mert mindenki mocsok, meg a zeneipar tönkretette az MP3, meg addig, amíg egy bizonyos hát Steve Jobs nem csinált egy iPhone nevű telefont. Nyilván nem ő csinálta, tehát ezt így kell, de hogy onnan jött az egész vissza. Ahhoz képest most már ott vagyunk, én legalábbis úgy hallgatok pillanatnyilag zenét, hogyha nem rádió szól, akkor ráaddibálok a telefonra, hogy mit játszom le, aztán meg lejátszik valami teljesen más, mert hülyék ezek a szövegfelismerők.
1: De elő vagy fizetve valamelyikre? A Spotify-ra? Vagy
0: nem Spotify-ra.
1: Még régen előfizetéses voltam, de... YouTube-ra én is előfizettem, de hát akkor az megint nem zene lejátszó, hanem igazából videó lejátszó.
0: Van a YouTube Music, ha nagyon akarod, tehát igen. Ha tényleg azt akarod. Őszintén nyilván megváltozott. Én mai percig tartok a telefonomon zenéket. Nem tudom, hogy milyen nyavajába tölti le az Apple, biztos, hogy nem MP3 formátumban, nem van neki valami saját, de ezt meg tudják. Mindenesetre én szeretem azt, hogyha offline hozzáférésed van a zenéhez. Ugye ez egy korszak volt. Miért ment nagyot a Winamp? Azért, mert nem volt internetünk. A volt internetünk dial-up-os volt. Az volt, hogy lehet, hogy egy MP3-at, ha kaptál hozzá LimeWire-en egy forrást, akkor akár le is jött 24 óra alatt. A DC++ az már gyors volt, mert ez legalább hálózaton belül volt. Na az a helyzet, hogy mit tudom én, például egy olyan dologért, mint például ez a Mr. Noi-tól, ami Teddy Swims-től szól, azért elég rendesen izzadtunk, ezt hozzá kell tegyem. Úgyhogy ilyen szempontból igen, van, amin még haladjunk visszafele. Én őszintén az MP3 gyűjteményem viszont még mindig megtartott.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Nem látom a táblát.
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: Társadalmi célú hirdetés.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után

0: Tesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online!
0: Slágerek és új zenék!
1: Slágerek és új zenék! Rádió Gaga! A világon bárhol!

0: a képlet.
1: Azért Gábor, a legszebb mégis az volt, amikor az ember már kezdett hozzáférni. Ugye mi rádiónál mindenféle hangvágó cuccokkal dolgozunk, és egy adott ponton én nekiálltam az ilyen best of CD-imet megcsinálni úgy, hogy legyen normalizálva, mert az MP3-ban is az volt a baj, ami egyébként minden felvételben, ugye, hogy, tehát, hogy nem az volt, én nem értem, hogy mai napig ezt hogy nem lehet megoldani egyébként az összes stream szolgáltatóra is, nem zenei, hanem film streamre, hogy egyforma hangerőn szóljon minden.
2: MP3 gain. Van egy ilyen kis applikáció, amit le lehet számítógépre tölteni, és azzal ki tudod egyenlíteni. Tehát szépen beolvasod a mappát, és az összes MP3-ot egy hangszintre teszi át.
1: Igen, na ezt hát ez akkor még nem volt, de most hát így, akkor ahogy mondod, igen, tehát akkor mindegy, volt egy, és akkor aztán az volt a követendő.
2: De szerintem bűn lenne egy MP3 adatbázis letörölni a számítógépedről, tehát rengeteg olyan dal van, amit sokkal szívesebben akár a 80-as, 90-es évekből meghallgatok MP3 formájában, mint hogy YouTube-on megnézem a videóklipét.
1: Van, ami igen, van, ami nem. Ez nem tudom, de nálam mai percig van ilyen zenehallgatós, hogy rám jön, és akkor nyomatom. Az nincs, nincs neked ilyen, hogy mit tudom én YouTube-ról ott rakni egymás után a dolgokat?
2: Dehogy nem. Esténként azt szoktam csinálni, amikor egy keveset kell még dolgoznom, akkor felmegyek a kis stúdiumba, tetőtérbe, és akkor YouTube-ról szoktam játszani, de úgy nem tudom, tehát hogyha nem dolgozom is, például, hát, vagy de dolgozom, mondjuk mosogatok a konyhában, akkor MP3-ról szoktam sokszor bejátszani a zenéket. Tehát a Winamp-ot elindítom, aztán ott menjen shuffle-be.
1: Hát figyelj, egyébként én azon gondolkoztam, hogy az utóbbi időben én úgy emlékeztem, hogy a Reamp-et használják, ugye a Winamp az megcsődölt, és igen, hát az orosz testvérek azok nekiálltak, és megcsinálták ugyanazt a kezelőfelületet okosan, ez viszont meg már működik minden felületre, azt hiszem, hogy az is benne van beleértendő, hogy mit tudom én, Windowsra az is, hogy Almára, talán még Linuxon is fut.
2: Zozó írja nekünk, nekem a rádió volt az első úgymond zenei streaming szolgáltatás. Gyerekként rengeteget hallgattam rádiót, és amikor megszólalt egy dal, amit szerettem, vártam, hogy bemondják az előadót és a címét. Sokszor papírra írtam, például a Danubius rádiót nagyon sokat hallgattam. Ha pedig nagyon tetszett, akkor próbáltam kazettára felvenni. Volt, hogy az egész délutánom azzal telt, hogy vártam egy bizonyos számot. Megvan ez nekem is a gyerekkoromból, vagy a fiatal koromból. Mert képzeld el, hiába, hogy Gyergyó Szent Miklós, de volt, amikor a Danubiust lehetett fogni.
1: Érdekes dolgok ezek. Gyurika üzenetével folytatjuk. Sziasztok, vagányok! Zenehallgatás? Csak is Rádió Gaga. További szép délutánt kívánok mindenkinek.
2: Hát köszönjük! Hiszem,
1: Gábor készít, ezt muszáj befejezzük, hát ez a végszó. Most ennél, ehhez nem tudunk hozzátenni. Köszönjük! Tudjátok, mint meghaláljuk egy kis zenével, hallgassunk zenét, hiszen nálunk azért az adatbázisban nem kettő, lehet még három is akad.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, most hátvakarás, hátmasszív, vagy jöhet most már a kávé?
1: Akár, igen.
0: Nagyon gyúrok arra sőre, de látom, te nagyon nem akarsz bemenni az erdőbe.
1: De az az igazság, hogy én már reggel 9-kor sört akartam inni, úgyhogy...
0: Ja, azt hittem már sörözt.
1: Nem mondanám Isten igaziból, hogy ez nem így van, hogy nem, sörözni nem söröztem, de tudnék sörözni.
0: Ebbe a hidegbe? Én ilyenkor állaptam.
1: Figyelj, adj egy sört a kezembe, megmutatom, hogy kell.
0: Jó.
2: Reklám. Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsok igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Veszettség elleni csalétkeket szórnak ki a rókák immunizálása céljából a napokban, tájékoztatja a szentegyháziakat a polgármesteri hivatal. Ma ismét drágult az üzemanyag. Kitart a hűvös időjárás. Jönnek a részletek, én Hadnagy Iva vagyok. Jó napot kívánok! Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatná a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murechan kormányát. A pártok között továbbra is jelentős véleménykülönbségek vannak. Siegfried Murechan ennek ellenére közölte, a kormányprogrammal és a miniszterek névsorával a parlament elé áll, akkor is, ha addig nem sikerül megszerezni a beiktatáshoz szükséges szavazatokat. Egy televíziós nyilatkozatban azt mondta, több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazatokat. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékonyabb átételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Szentegyháza város polgármester hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni vakcinázása céljából a következő napokban vakcinát tartalmazó csalétkeket szórnak ki erdős és mezős területeken. A csalétkek kijuttatása repülőgépből történik. Arra kérik a lakosokat, hogy a megtalált csalétket ne érintsék meg, ne vegyék fel, ne mozdítsák el és ne törjék szét, a gyermekeket és háziállatokat pedig tartsák távol tőlük. Ha valaki sérült csalétekhez vagy a benne benne található oltóanyaghoz ér, az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bővízzel és szappannal, de ha az oltóanyag szembe, szájba vagy sérült bőrfelületre kerül, forduljanak orvoshoz. A lakosság felelősségteljes együttműködését kérik a hatóságok. Ma ismét drágították az üzemanyagot a piacot uraló forgalmazók. A Monitorul Precurilor Info valós idejű adatai szerint a Lukoilnál már 10,99 baniba kerül a normál gázolaj litere. A Rompetrol és a MOL egyaránt 9 banival drágított, az OMV Petrom tegnap délben drágított, literenként 9 banival. A benzin ma nem drágult. Biztosra vehető csak napok kérdése, hogy a gázolaj ára átlépje az újabb lélektani határt. Drágulásának fő oka az, hogy a közel-keleti háború miatt a világpiacon nagyobb a kereslet a kínálatra.
15: Kylian Mbappé szerint jó esélye lehet az idei aranylabdára, miután egyéni szempontból kiemelkedő idényt zárt és több fontos sorozatban is a góllövő lista élén végzett. A Real Madrid támadója hangsúlyozta, hogy szeretné elnyerni a díjat, de nem tekinti megszállottságnak a versenyt. A francia válogatott új szövetségi kapitányáról, Zinedine Zidane-ról elmondta, kíváncsian várja a közös munkát és azt, milyen szerepet szán neki. Klubedzőjét, José Mourinho-t intelligens vezetőedzőnek és a modern futball egyik meghatározó edzőjének neveztem. Mbappé Didier Deschamps munkáját is méltatta, kiemelve mindazt, amit a szakember a francia válogatottal elért. A FIA döntése értelmében 2027-től a Forma 1-es versenyek maximális távja 305-ről 290 km-re csökken, így a futamok várhatóan 2-3 körrel lesznek rövidebbek. A változtatás a motorszabályok átalakításához kapcsolódik, csökkentik az elektromotorok teljesítményarányát, miközben növelik a belső égésű motor szerepét. A rövidebb versenytávval elkerülhető, hogy a csapatoknak nagyobb üzemanyag tartályokat kelljen beépíteniük. Módosulnak a versenymegszakításokra vonatkozó előírások is, miközben a futamok tényleges 2 órás időkorlátja megmarad.
14: A sarkvidéki eredetű hideg levegő miatt az ország nagy részén jelentősen lehűlt a levegő. Az elmúlt éjszaka már havazott is, de a magasabban fekvő hegyvidéki területeken az éjszaka is havazás várható. Adáskörzetünkben holnap legtöbb 10-12 fok lesz.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Ütött az utolsó óránk is, azt jelenti, hogy a vagány-vágányban még van azért 60 perc, amit veletek képzelünk el. Ne menjetek sehova, maradjatok velünk, mert Horváth Gábor és Kis Bence itt vagyunk.
0: Igaz vagy, a hamis játékunkra még mindig lehet regisztrálni, tudjátok a telefonszámunkat, ott az applikációnk, és azt is aláhúznánk, hogy Facebookon nem lehet regisztrálni. Nem tudom, hogyha kimennék a piacra, és azt mondanám, kérnék szépen egy Paradise, akkor tudnák-e, hogy mire gondolok. Itt a Paradise, George Ezra.
17: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
18: Vagány-vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délután.

0: Magánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

Én nem tudom, hogy itt az előrehozott választások lehetőségére gyúrnak, de hogy az AOD-nak több lesz a szavazata azután, hogy Georgescu-t 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, most ugye tegnap elvitték hajnalosan, most kapott 30 nap. A Csóró nem értette meg a választások után, hogy nem kéne szögdösni tovább? Mert hát ezek Romániában nem értettem. Tehát hogy tisztázzuk, ki nem állhatom, úgy gondolom, hogy egy sarlatán, és egy ilyen embernek nem, hogy a politikában nincs, amit keressen, az ilyeneket diriházban kéne kezelni. Kettő. Romániában az az elit, aki az országot kontrollálja, ami hát amennyire mi meg tudjuk satszolni innen lentről, politikusok,

0: Olyan csendben van, mint egy szürke kisegél. Rosszul látom én ezt a dolgot?
1: A régi nyelven azt mondják, tehát egy csomó izé, meg egyébként hogy mondjam, hogy szórakoztató bolond. Tehát az ember kötözni való bolond, nem normális, ez 100%. Mert ha ezt normálisan csinálja, az még rosszabb. De egyébként szerintem tényleg meg van futva. Mondja ezeket a bullshiteket, érted, amiket a filmidézetektől, az internetes bölcsességeken át, és egy csomó ember benyeli, de hát tisztázzuk, nem. Az a baj, tudod, hogy ezzel olyan szinten össze van fonódva az áur, hogy az áurnak a vizére hajtja a malmára hajtja a vizet,
0: igen.
1: És mindemellett az van, hogy a szociáldemokraták ugye szerintem előrehozott választásra gyúrnak, csak úgy megfogják, tehát az előrehozott választásnak a következők a következményei. Reálisan. Egy. Az RMDSZ piszokul rosszul fog szerepelni, legalábbis jelenleg minden jel erre utal, amit én látok. Kettő. A következő párt, aki a legnagyobbat fogja ebből bukni, azok a szociáldemokraták. Román
0: vonalon. Hát és épp, hogy a liberálisok is, gondolom.
1: Ők kevesebbet fognak bukni szerintem, mint a PSZD. Ők meg vannak győződve, tehát hogy hívják ezt a majmot, a pártelnököt? Elnézést, nem szabadott volna lemajmoznom Grindeanu.
0: Grindeanu?
1: Igen, szégyellem is magam.
0: Szégyed magad.
1: Rossz Bence. Na mindegy, azt mondta, hogy ők annyit fognak hozni, mint a 2024-es választásom. Ugyanitt nekem meg olyan derekam van, mint egy núbiai táncos nőnek.
0: Én nem tudom, hogy ezek a hagyományos romániai politikai pártok mi a francia nem tudnak már végre kiegyezni. Legyen szó a Penelyről, mármint a liberálisokról, vagy a szociáldemokratákról, az RMDSZ-ről, stb. Csak azért, hogy egyszerűen az AUR ne kerüljön közel ahhoz, hogy kormányt alakítson. Mert most már azt látom az utóbbi időben, hogy a szociáldemokraták hajlanak arra. Jó, Grindeanu többször kijelentette, hogy nem lesz AUR PSZD koalíció.
1: És ezt képest a tegnap este nagyjából elmondta, hát, hogy dehogy nem lesz.
0: Hát én nem tudom. Nagyon remélem, hogy csak ki tudnak egyezni valahogy, mert ha arra tendál mindenki, hogy mindegy, csak legyenek előrehozott választások, és aztán meglátjuk, mi lesz a végeredmény, szerintem már borítékolható mindenki részéről, hogy az AUR fog kormányt alakítani.
1: Hát elég egyértelmű. Nézd, az van, hogy bocsánat, nem azt mondtam, hogy letartóztat, ez helytelen, hatósági felügyelet alá került, ezt így mondják magyarul, csak ezeket a fogalmakat én nem tudom egészen tisztázni. Mindenesetre, hogy ebből cirkusz lesz az egyértelmű, és az a helyzet, hogy pont azok a pártok fognak rosszul kijönni, akiktől úgy elvárnánk, hogy valahogy fogják meg ezt a nyomvadt országot a szakadék szélén.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Meg vagy-e lepődve egyébként, ha már itt beszélünk a bolondokról? Mondjuk azért az AFD-t nem lehet oda tenni Georgescu mellé, tehát a kettő az nagyon, nagyon, nagyon nem egy kategória. Nem akarom én az AFD-t se dicsérni, de Németországban amilyen rendetlenség van, nem vagyok meglepődve, hogy egy erősen jobboldali beágyazottságú párt nem szerepel rosszul.
1: És mondom, hát sőt, nagyon úgy néz ki, hogy Merz meg fog bukni el. Hát,
0: Merz gyakorlatilag jó, hogy nem bukott meg már vasárnap, tehát hogy besgőt bonthat azért. Nagyjából Németországban, jó, Berlinben azt én sejtettem, hogy az AFD nem fog olyan nagyot alakítani, mert nem volt, ahogy nagyot alakítson.
1: Berlin,
0: hát Berlinben, mit tudom én, Neuköllnben ugye németet nem nagyon kapsz. Nem azt mondom, hogy nincsen, de hogy, tehát, hogy Berlin amúgy is egy ilyen nagyon liberális város, olyan, mint New York. Tehát az például elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy Donald Trump New Yorkban megnyeri a választást. Hogy kap szavazatokat? Igen, de na mindegy, ugyanez van kicsit Berlinnel is. Igen, ám csak az összes többi tartományban nagyjából hülyére nyerte magát az AFD.
1: Így van, erről beszélek. Jó, van nekem egy forrásom. Az egyik nagynéném az ott él Németországban, Frankfurt mellett, Frankenthalban, és vele beszélgettem a múlt héten, hogy ők, mint Németországban lakó személyek, ők hogy látják ezt az egészet, hogy az AFD ennyire megerősödött, és ők is azt mondják, hát most ez nem tudom mennyire releváns, hogy nagynénimnek mi a véleménye, de ők is azt mondják, hogy hát ezt a CDU, majdnem csúnyát mondtam, rontotta el, és most nem tudok más német hagyományos politikai pártot mondani, de az AFD azért is tudott megerősödni, mert például amilyen a német politikának, tehát az utóbbi időben a német politika és az Európai Uniós politika amerre hajt és megy, akár beszélgetünk a migrációról is, vagy más témáról, egyszerűen ezeket a szélsőséges pártokat felhozták. És ezt láthatjuk Romániában is.
0: Igen, mondjuk nálunk teljesen más azok. Nálunk a gazdasági instabilitást. Figyelj, tehát amikor azt érzed, hogy nem abból a pénzből, amiért dolgozol, nem jössz ki hó végén, persze, hogy ideges vagy. Nem kell ehhez különösebb. Most az a baj, hogy Románia, ahelyett, hogy meglépte volna ugye a reformok terén, azt, amit meg kellett volna, a lassú rendrakási folyamat, megértettem, egyszer meg kellett húzni a nadrágszíjat gyorsan, azt megcsinálták. De nekiállni a tényleges rendrakásnak arra nem kerül sor. Ilyenkor mindig az van, hogy gyorsan meghoznak, megemelik az adót, csak akkor persze, hogy beáll a gazdaság a földbe. Nézd meg, vannak emberek, akik azt mondták, hogy most már 12 lej lassan.
1: Tehát, hogyha a szakemberek tudják, hogy ha ez történik, amiután megemelik az adót, akkor egyszerűen nem értem, hogy miért vezetik be az adóemelést, vagy miért beszélnek adóreformról, hogyha beáll a gazdaság.
0: Mert ez nem adóreform. Igaziból neki kellett volna állni, hát a multinacionálisoknak is neki menni.
1: Persze.
0: Nem neki menni, megadóztatni őket is, mert rengeteget ott hagyunk náluk. Kettő, valóban támogatni azokat az embereket. Gondolj ilyenekre, hogy a krumpli termelőknek van valami 300 eurós támogatás hektáronként,
1: igen,
0: ami már májusban meg kellett volna jöjjön. Most meg nem tudják kiszedni, mert amíg nem jön az illetékes hatóság, hogy lefotózza a földet, addig ha kiszeded, akkor utána nem kapod meg a támogatást. Tehát érted, hogy ilyen dolgoktól, persze, hogy agyzsábát kap a másik, és minden kormányzó párt hibás érte, az is, amelyik nem. Ez konkrétan, hogy Bolozsán személyén múlott ez a dolog, semmi máson. De ez egy a sokból. Vagy ott van, mit tudom én, a medve kérdés. Nézem, hogy megvan osztva a társadalom. Egyik része az, hogy meg akarják ölni az összes medvét. Nem mondom, van lehetőség medvevadászatra az új törvény szerint, de valami elég kis százalékban, tehát nem egy óriási, igen, szám. Nem trófeavadászatra van ez a kitár. Persze, tehát amikor az van, hogy az életedet félted, amikor a jövődet félted, hova fordulsz? Ahhoz az őrülthöz, aki azt mondja, hogy aztán minden jó lesz, mert a régi nyelven így mondják, ez pedig Colin Georgescu lenne, mondom, kötözni való bolond, csak ahogy most lecsukták, az megint nem tiszta, megint az az érzése mindenkinek, hogy van mögötte politikai suskus, akkor persze, hogy utána mindenki ideges.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, az iskolai egyenruhát sikerült úgy megszavazni, hogy kimaradt belőle az iskolai egyenruha, jól értelmeztem a dolgokat, amiket olvastam.
1: Nem, dehogy is.
0: Nem, benne van, hát benne van.
1: Igen, igen. Tehát megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát, a képviselőházhoz került a tervezet, és a tervezetből kikerült, hogy az egyenruhát nem viselő tanulók szüleit 1000 és 5000 lejre bírságolhatják, az egyenruha bevezetését mellőző iskolákat pedig 5000 és 10000 lejre büntethetik. Úgyhogy ezt kiszedték a tervezetből, hál' Istennek. Hát most milyen lett volna az tényleg, hogy aki nem tudja megengedni magának az egyenruhát, akkor azt megbírságolják.
0: Igen, de tehát gyakorlatilag akkor már nem kötelező, nekem ezt így kiértelmezném ezt a dolgot, de ja, oké, legyen. Egyébként az van, hogy azok, hogyha, mit tudom én, jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást is akarnak biztosítani, egyébként ezt helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból. Ez így jól hangzik, de én azt tapasztaltam, hogy legalábbis mi nálunk, hogy a szülők azok meg kell vegyék a gyermekeknek az egyenruhát. Egyébként nem tartom ezt annyira rossznak. Egyrészt ránézel egy gyerekre, és látod, hogy oskolás. Tehát tudod,
1: jó, de hogyha annak a szülőnek van pénze rá, hogyha nincs, akkor valahogy kell segíteni őket. Akár a megyei önkormányzatok részéről, vagy nem tudom, most uniós forrásokra lehet pályázni ilyen esetben.
0: Nem,
1: szerintem
0: hiszem.
1: Nem. Gertrúdék nagyon nem fognak támogatni.
0: Gertrúdék, na mindegy. Gertrúdot
1: amúgy Ursula von der Leyenről beszélünk.
0: Ursula Gertrúd von der Leyen tulajdonképpen ez lenne a teljes neve. Mi Gertrúdnak hívjuk, ugye magyarul a Gertrúdisnak azért van egy ilyen nem túl vidám múltja. Na, az van, hogy az országosan nem az lesz, hogy minden egyenruha egyforma lesz. Tehát minden iskola eldönti magának, hogy hogyan néz ki. A helyi hatóságok támogatást nyújthatnak. Nem kötelező az alacsony jövedelmi családoknak. Így az intézkedés ugye nem jelentene számukra többlet terhet, mondják többek. Hát, lássuk! Vegyük lazáras, lássuk!
1: Na de mit mond a Szociáldemokrata Párt szenátusi frakcióvezetője Daniel Zamfir? Ő azzal érvelt a kezdeményezés mellett, hogy az iskolai öltözéknek nem a legújabb divatról vagy a szülők anyagi helyzetének fitoktatásáról kell szólnia, és úgy fogalmazott, hogy az egyenruha az egyenlőséget, a tiszteletet és a biztonságot szolgálja, az iskoláknak olyan helynek kell lennie, ahol a társadalmi különbségek a lehető legkevésbé számítanak, és a tanulás a legfontosabb. Amúgy ez holnap, majd egy kicsit fogunk erről beszélni, az iskolai bullyingról, mert pont ennek kapcsán olvastam több tanulmányt is, hogy akik, ugye azok az iskolák, amelyek nem köteleznek egyenruhára, hát ott a diákok azért eléggé szétszínszálják egymást, és itt is bejön az iskolai bullying.
0: Azt mondod, hogy a bullying az ki fog maradni akkor, hogyha tehát az iskolai...
1: Hát, hogyha egységesen öltöznek, akkor nem fogják egymást cikizni, hogy nekem nincs ilyen...
0: Attól még apuka megveheti az egyiknek a Michael Kors cipőt, vagy a, mit tudom, én most mondtam egy márkát a sokból, tehát nyilván nem egy van, hanem ennél is több.
1: De jó kérdés, hogy az egyenruhához egyen cipő is jár-e akkor?
0: Dehogy jár. Vagy, tehát általában nem, szerintem nem egy pólóval, persze, vagy valami ilyesmivel kimerül. Azért tartom egyébként fontosnak, hogy ezt a dolgot azért vegyük figyelembe, mert nem ettől fog mágikusan megoldódni, attól fog megoldódni, hogy odafigyelnek a gyerekekre, hogy ne hergeljék egymást. Mindig ez volt, tehát nem mondják nekem a bullyingnak, amit a bullyingnak hívják. Azóta esetleg többet beszélünk róla, de mindig volt olyan, hogy volt egy gyerek, akire az összes többi pikkelt. Ő volt az iskolának a lúzere, és hát mit tudom én, megverték, bántották, és a többi. De sajnos így volt. Nem látom, hogy ez megoldja. Nem azt mondom, hogy az jól van, félre ne értsd. De akkor is a másik, ha egyéb nem, akkor csak azt mondja, hogy jó, de hát mi karácsonykor nem tudom, hol voltunk. A Maldív-szigeteken teszem azt. Te hol voltál? A blokkban, a harmadikon, mi? Hát, nincs azzal se semmi baj, félre ne értsétek, csak magyarázom, hogyha az van, hogy a másiktól ki kell valahogy különbözni, akkor megvan a megoldás rá.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
2: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
4: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
3: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
5: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pársak utca 14.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek,

0: Az iskolai egyenruhát elfogadták, és pedig reménykedtem, hogy ez nem. Én, nekem rossz emlékeim vannak. Őszintén nekem Ceausescu integette az egyenruhás kérdésből vissza. Lehet, hogy velem
1: jó,
0: van a baj.
1: Jó, de... viszont hát nem veled van a baj, hanem te azért emlékszel rosszul vissza, vagy nincsenek jó emlékeid az egyenruháról, mert Ceausescut hozott be a képbe.
0: Így van.
1: De attól függetlenül, hogyha 90 után köteleztek volna egyenruhára ahhoz, hogy iskolába tudjál járni, hát szerintem nem lett volna akkora gond, mert ezt már beszéltük, nézd meg az amerikai egyetemeken, vagy akár középiskolában. Ott is vannak egyes középiskolákban egyenruhák, és milyen jól néznek ki. Minden egyetem és középiskola kiválasztja a számára megfelelő és elfogadott egyenruhát, és nagyon jól néznek ki a diákok benne, nem? Tehát szerintem nincs semmi gondjuk ezzel.
0: Nem tudom, szerintem egyszerűen nem tevődik fel. De Amerikában is az van ugye, hogy a magániskoláknak van egyenruhája.
1: Na, ezt nem tudom.
0: Az állami iskoláknak nincs, nem, ott nem kötelező. Én nem hiszem, hogy az iskolai kirekesztés megszűnne attól, hogy a gyerekek egyformán öltöznek. Viszont lesz olyan valószínűleg, aki szívesen viseli az iskolai egyenruhát. Nem tudom, hogy itt jövőre mire kell felkészülni. Én nem tartom ezt egy fontosnak. Tehát, hogy az oktatásnak annyi egyéb baja van, nem ez az első.
1: Oké, rendben, de most tudok hozni egy élő példát, most nem nincs amiért megemlítenem a középiskolának a nevét, viszont itt van környékünkön, és ugye nem kötelező az egyenruha az iskolában, az igazgatónő fogta magát, és megkérdezte az összes szülőt, összehívta, ilyen szülői értekezletet tartott, hogy jó lenne, vagy hogy látják ők, hogy mi lenne, hogyha egyenruhát varratnának, vagy készítetnének a diákoknak abban az adott középiskolában. És majdnem az összes szülő benne volt, hogy oké, rendben van az egyenruha. És úgy láttam, hogy a diákok sem fordultak el ettől az ötlettől, hanem most egyenruha.
0: Rendben van, csak eddig nem volt,
1: kötelező,
0: nem volt kötelezhető, innentől arra fele az lesz. Jó-e, nem jó, nem tudom, már majd ki fog derülni. Tudod, ez mindig egy ilyen örök, ilyen húzd meg, erezd el. Nem tudom. Hát majd aztán a szülők, amikor bevezetik az egyenruhát, majd fognak írni SMS biztos, és biztos fogunk erről beszélni majd részletesebben. Egyelőre még a parlament is el kell fogadja. Most kérdés, hogy éppen ezzel foglalkoznak-e, vagy azzal, hogy ki legyen a miniszterelnök.
1: Úgy érzem, hogy te inkább az USZER és szenátorral egyezel.
0: Ezt
1: vagy
0: kikérem magamnak, ezt a gyanúsítgatást.
1: Stefan Pöllerie, ő azt mondta, hogy nevetségesnek nevezte pontosabban azt az elképzelést, hogy az egyenruha javítana az iskolai teljesítményen, és rámutatott, hogy az iskolák már a jelenlegi szabályok alapján is bevezethetnek egyenruhát vagy öltözködési elírásokat. Ezért nincs szükség egy új törvényre.
0: Hát figyelj, jó. Én a magam részéről akkor azt mondom, hogy várjuk meg.
1: Miniszterelnököt Romániának.
0: Ja, igen, jó? Egyszer legyen, tehát hallod, ha a prioritási listát közel, egyszer egy miniszterelnököt szeretném. Nekem mindegy, hogy ez a Siegfried, mindegy, hogy a varangyos béka, csak már valaki kuruttyoljon miniszterelnöki székből.
2: Magánvágány.
3: Plegykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Egyetek zakuszkát. Ez olyan zakuszka evő órának tűnik, meg egyébként most már mindenkinél kéne legyen zakuszka. Úristen, hogyha nem csináltatok meg a zakuszkát, akkor jöhet a világ vége.
1: Miről beszélsz? Én már megettem, vagy 2 tonna. Jó, most túlzok, hogy 2 tonna zakuszkát, de úgy tudom, hogy egyelőre nincs, úgyhogy jövő hétvégén ismét főzünk el.
0: Tényleg elfogyott
1: a maradjon valami télibe. Én egy borkánnal már begyúrtam, de jó nagy borkánnal, befőttes üveg. Na jó, megyünk, hagyunk benneteket, holnap találkozunk, jövünk délután 3 órától. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
12: Most pedig.
13: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
13: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

fekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Kultúra.hu oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.